Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagy lendület, nagy kedvencek továbbra is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pedig az ifjú anyuka, akinek hát tényleg most a legelső feladata, és ami minden más elhomályosít, az az, hogy a pici gyerkőcével foglalkozni, és egyébként így is van ez jó. Közben viszont azért az igazi mai slágerét tudom indítani. Lady Gagának ez az Abrakadabra itt Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hazai a kedvencek után nemzetközi a legnagyobb változatosság továbbra is itt a rádió egyen, sőt most egy igazi újdonság Alex Forrentől, aki az év végét erősen kipörgeti, csinál egy duplát december 30-án és 31-én Las Vegasban, aztán január 2-án már a Bahama szigeteken, nem azt mondom, hogy csütteti a hasát, de koncertezik, bár szerintem, ha ügyes és nyilván az, azért lesz ebben napozás és strandolás is. Alex Forrent jön, a legújabb tőle a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívesen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megint egy újdonságot hozok. Most Robin Schulztól, aki a hétvégét, konkrétan a mai napot is még Ibizán tölti, sőt, jövő héten is csinál itt egy bulit, de aztán nehogy véletlen hűvösebbre forduljon az idő. Piff, irány Dubaj, szóval hát ebben a régióban lehet őt megtalálni. Meg hát persze itt a Rádió 1-en, mert az igazi mai slágerét mi játsszuk. Jön már is a legújabb Robin Schulztól, tehát ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Yes, I'm listening.
0: Rádió 1.
1: Okay.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő óra pedig szépen összeállt a fejemben. Gondoltam például újdonságra Cookie-tól, de hozom Lloyd, Lost Frequencies-t, meg egy nagy kedvencet az LMFAO-tól is, a kezdésben pedig ezt indítom. Az igazi mai sláger a Hearst-től, a Purple Disco Machine-nel, ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, na ne? Ezt indítom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az 1 millió magyar Alzheimer-kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek. Becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, attól függően, hogy mit csinálunk. Na, élvezzük, oké? Okay? Mellé pedig az igazi mai slágereket, most Kukitól, aki ma is jön hozzánk, 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, ez pedig a Garnerrel közös Fire Tag, Kukitól itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy klasszikus után egy igazi újdonság, Lost Frequencies, Live It All, amit már is indítok. A DJ pedig egyébként, konkrétan a Bega királyi család kedvenc DJ-je, csomószor hívják, hogyha valami komolyabb dolgot felújítanak mondjuk a királyi palotában, akkor természetesen nem csak hogy fellépő, de sokszor zenei rendező is. Lost Frequencies. Na ő most az igazi mai slágerrel, ahogy ígértem, ez a Live It All a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, ezeket pedig sokszor a Rádió Edit DJ-t teszik igazán jóvá is. Ez a helyzet most ezzel a dallal is, mert hogy Nagy Bogi és Dash készítette a Jó leszek újra című dalt, aminek Meszkerviki csinált egy PC remixet, és én szerintem ezzel kezdett el igazán működni. Na ezt mutatom most, és hát akár várjuk róla a véleményeket is. 0620 311 111 a számunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Mindjárt 4 óra közben jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a következő órában is a legnagyobb kedvencek, újdonság például Martin Garrix-től, nagy kedvenc The Weeknd-től, és jó lendület Bibi Rexától, a Faithless dallal jön mindjárt az óra elején. Ez a New Religion, pár perc és indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbe ejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Olyan nagy kedvenceket hozok folyamatosan. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás picivel már 4 óra után járunk, és ez újabb nagy kedvenc el is indult attól a DJ-től, akit Tiesto inspirált, 8 évesen látta őt fellépni egyébként a 2004-es Athéni Olimpia megnyitóján. Ott döntött el, hogy ő is DJ lesz. Mostanra pedig Ed Sheerannel közösen készít dalt. Ő Martin Garrix, a legújabb közös igazi mai slágeri pedig a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en. Stay.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Európában az egyik legkedveltebb dal, amit hozok a folytatásban, de hogy Magyarországon mennyire kedvelt, na pont ezt akarjuk tökéletesen megtudni. Ezért is indítottuk a Rádió egy top 500-ot. Hát nem azért, hogy ezt a dalt teszteljük, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy mi a kedvenc, mik a legjobbak, mert természetesen mi csak ezeket játsszuk a hallgatóinak. Szóval top 500 szavazásra fel, top500@radio1.hu vagy SMS-en, telefonon és Viberen is jöhet, és a dal, amiről egyébként beszéltem, a Shakirától, Burna Boytól a Die Die, ezen a folytatásban.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték pedig folytatódik, ez extrán fontos. Továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, amiben megint ezen a héten is egy csomó minden belekerült, csak kapkodom a fejem autótól kezdve, utazáson át, konyhai felszerelésig, klímáig. Szinte minden van. Valami elképesztő. És hozzáteszem, nagyon vagány. Na, aki ezt beletné bezsebelni, az figyeljen bennünket, amikor indul a játék csörögjön. Én pedig közben indítok egy újabb nagy kedvencet, egy Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől. Ez a legújabb tőle, a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mesebirodalomba várják a családokat. Sétával ünneplik a turizmus világnapját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasárnap egy varázslatos mesebirodalomba hívják a családokat Sopronban a Gyik rendezvényházba, a Magyaros Népmese napja alkalmából. A programon megelevenednek a népmesék hősei, a gyerekek próbára tehetik bátorságukat, jelmezekbe bújhatnak, alkothatnak és mesét is hallgathatnak, a programon való részvétel díjtalan. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felső Lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. A Veszprém együttesét fogadja az FC Sopron az NB3-as labdarúgó bajnokságban szombaton 16 órától. Dunavecki Attila, a klub ügyvezetője rádiónknak elmondta, hogy a játékosokat fizikálisan és mentálisan is felkészítették a hétvégi találkozóra.
2: Két nagyon nehéz mérkőzés áll mögöttünk, ahol elsősorban a srácoknak saját magukat kellett legyőzniük, és csapat szinten visszanyerni a formánkat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, viszont hogyha túlzott önbizalommal lépünk hétvégén a pályára, akkor ez vissza is üthet, mivel a Veszprém csapat egy nagyon erős rutinos csapat itt az NB3-as szinten, egy nagyon komoly játékerőt képviselnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a héten nem csak fizikálisan edzettünk a srácokkal, hanem mentálisan is sokat foglalkoztunk velük, hogy fölkészítsük erre a hétvégi találkozóra őket, de én biztos vagyok benne, hogy ez jól sikerült, és nagyon jó mérkőzés fogunk játszani.
1: A találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Stadionban. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az 1 millió magyar Alzheimer-kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirat irodának elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek, becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz, és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Már 5 óra után 11 perccel járunk. Szeptember 26-a van a Justinák a névnaposok. Azt a mindenit, hát csak boldogságon nekik. Én pedig hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Ed Sheeran és Justin Bieber párosát, sőt Taylor Swiftet is indítom. Előtte viszont Martin Garrix jön. Eztől a Butterflies itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ezen a héten aztán időjárás szempontjából volt itt minden, napsütéstől esőn át, tényleg, amit csak akarunk. A hétvége viszont, ha minden igaz, akkor ilyen 22-23 fok körül telik, mármint egy napi csúcs, és alapvetően inkább naposabb idő. Reméljük, közben viszont, hát, mennyire rímel erre Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me? Ezt hozom a hírek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbeejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 top 500 szavazatnak pedig két nagy esélyese, Blond is, szerintem legalábbis, aki most zenélt, és Alex Forrán, aki pedig most jön, de hát igazából ez csak a hallgatóink dönthetik el, szóval nagyon várjuk ezeket a voksokat, most ilyenkor éjszaka, vagy hát felinkább hajnalban is. Top 500 kukac.radio1.hu vagy 0620 311 111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol figyeljük a voksokat, csak jöjjön, mi pedig összesítjük, de hát ez már legyen az asszisztensek dolga, meg persze a miénk ilyenkor, amikor elénk érkezik, de lényeg az, hogy várjuk, és közben azért indítjuk a legnagyobb kedvenceket. Most Alex Forrent választottam, ez a Fewer Dreams-től a Rádió 1-en.

0: találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádió egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét az állatvédők kapták a legtöbb 1%-ot. 9-szer szerveznek családi napot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson-Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmenhelyet idén csak nem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. 9. alkalommal szervez tematikus családi napot szombaton a Botanikus Kertben a Soproni Egyetem. Ma egy hatalmas agancs napra várják mindazokat, akik a természet őszi kincseire, az erdei állatokra és a vadászat kultúrájára kíváncsiak, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
2: Nem kell nagy titkot elárulnom, hogy azért alapvetően majd itt az agancsos állatok, az erdei állatok lesznek a főszerepben, a vadászat titkaiba, érdekességeibe, kulturális örökségébe is bele pillanthatunk. Olyan partnereket hívtunk meg erre a napra, a saját egyetemi tudásunkon, az Alma Mater tudásán kívül, akik miatt azt hiszem érdemes lesz a botanikus kertben barangolni. Közel 40 helyszínen fogunk a botanikus kertben különböző tartalmakat kínálni.
1: Bemutatkozik hazai pályán a Sopron Basket kosárlabda csapata is. A Cegléd elleni bajnoki találkozó 18 órakor kezdődik a Novomatic Arénában. A soproni csapathoz kapcsolódó hír, hogy megvan az Euroliga selejtezős ellenfele. A második fordulóban a Sopron Basket hazai pályán fogadja a litván Kibirkstis csapatát jövő szerdán. A találkozó győztese az Euroliga csoportkörébe kerül, a másik csapat pedig az Európa kupában folytatja szereplését. Könyvbemutatót tartanak szombaton 15 órakor Sopronban a Cédrus könyvkereskedésben. A hullámzó horizont egy eleven korrajz az 1990 utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. A szerzőkkel Nagy Ildikó Noémivel és Garaci Lászlóval Szekrényes Miklós író-könyvtáros beszélget. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel. Indul a szombat, és hát indulnak egymás után az igazi mai slágerek, jó változatosan. Nem sokára hozom Rihannát, Hype-et, most viszont Farrukótól a Pepaszt választottam. Szép reggelt, jó rádiózást!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, egy nagy klasszikus kedvenc, ami szerintem megérdemli a szavazatot a Top 500-ban, ez pedig egy újdonság, ami ugyancsak, mert hogy pörög a Rádió 1 Top 500, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy aktuálisan mi az 500 legkedveltebb a Magyarországon, és ezt csak a Rádió 1 hallgatókkal közösen állíthatjuk össze. Szóval Top 500 kukac.radio1.hu 06 20 311 111, vagy ha nem SMS-ben, telefonon vagy Viberen akarunk szavazni, akkor Facebook, Insta, TikTok, minden játék, csak adjuk le a szavazatot. Lói újdonsága a folytonásban, ez a Get Lucky tőle a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Mai sláger megy, ez a hétvége pedig MTV VMA hétvége, a díjakat holnap adják át. Taylor Swift pedig rekordot állíthat be, jelenleg Beyoncéval 30 díjnál járnak, de neki meg lehet most a 31. Egyébként olyan sztárok is fellépnek majd a gálán, mint Madonna. Most viszont Taylor Swift a folytatásban, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Többnapos ünnepi programmal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra. Felvonulás, kiállítás a tűzoltóság 160. évfordulóján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos ünnepi programsorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ, mondta rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
2: Szeptember 27-én vasárnap, akkor egy ünnepi püspöki szentmisében Veres András győri megyés püspökatya lesz a vendégünk. A Goldmark énekegyüttes működik közre a szentmisében. Lesz ehhez kapcsolódóan egy városi ünnepség, és a városi ünnepség után pedig egy agapé, ami a város, az Európai Borlovagrend soproni legációja és a plébániának a jóvoltából valósul meg.
1: Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a soproni tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos programsorozaton az elődök előtt tisztelektek, köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, és elismerték a tűzoltóság munkáját, segítők támogatását is. Az ünnepélyes állománygyűlésen elhangzott, Sopron úttörő szerepet töltött be a magyar szervezett tűzoltóság történetében. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester megköszönte azok szolgálatát, akik nap mint nap a város biztonságáért dolgoznak. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felsőlőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőveruszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Könyvbemutatót tartanak szombaton 15 órakor Sopronban a Cédrus könyvkereskedésben. A hullámzó horizont egy eleven korrajz, az 1990 utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. A szerzőkkel Nagy Ildikó Noémivel és Garaci Lászlóval Szekrényes Miklós írókönyvtáros beszélget. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A konténer játék pedig folytatódik, még mindig lehet gyűjteni a kulcsokat, figyeljük, hogy mikor indul a játék, mert újabb kulcsokat tudunk bezsebelni, és hát valami elképesztő rekord lesz szerintem ajándék szempontjából összességében a konténer, mindig jönnek újabb hírek, hogy mit raktunk még bele, kapkodom a fejem. Szóval, ami fontos, továbbra is lehet még gyűjteni a kulcsokat és az esélyt, hogy mi nyissuk ki. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Switch Discot hozom Rehab-bel, Sam Feld-el, ez a Sleep Tonight tőlük.

0: mind listening?
1: Rádió 1.
0: Okay.
1: Rádió 1, Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszük pedig az az énekesnő, aki legelőször egy megénekelt palacsinta recepten lett ismert Németországban. Az érettségi alatt kikapcsolódásként kezdett el kísérletezni a TikTokkal, saját dalokat tett közzé, és hát itt elénekelt egy palacsinta receptet is. Loi! Na hát a következő óra elején nem ezt énekli, hanem az igazi mai slágert hozza ez a Get Lucky! Perc is. Ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
7: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
8: Aquasopron.com.
9: A Centrál Palace bemutat.

0: Részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
1: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
3: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. coralsopron.hu.
4: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Fotófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
5: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Mesebirodalomba várják a családokat. Sétával ünneplik a turizmus világnapját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasárnap egy varázslatos mesebirodalomba hívják a családokat Sopronban a Gyík rendezvényházba, a Magyaros Népmese napja alkalmából. A programon megelevenednek a népmesség hősei, a gyerekek próbára tehetik bátorságukat, jelmezekbe bújhatnak, alkothatnak és mesét is hallgathatnak, a programon való részvétel díjtalan. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felső Lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. A Veszprém együttesét fogadja az FC Sopron az NB3-as labdarúgó bajnokságban szombaton 16 órától. Dunavecki Attila, a klub ügyvezetője rádiónknak elmondta, hogy a játékosokat fizikálisan és mentálisan is felkészítették a hétvégi találkozóra.
9: Két nagyon nehéz mérkőzés áll mögöttünk, ahol elsősorban a srácoknak saját magukat kellett legyőzniük, és csapatszinten visszanyerni a formánkat. Úgy gondolom, hogy ez sikerült, viszont hogyha túlzott önbizalommal lépünk hétvégén a pályára, akkor ez vissza is üthet, mivel a Veszprém csapat egy nagyon erős rutinos csapat itt az NB3-as szinten, egy nagyon komoly játékerőt képviselnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a héten nem csak fizikálisan edzettünk a srácokkal, hanem mentálisan is sokat foglalkoztunk velük, hogy fölkészítsük erre a hétvégi találkozóra őket, de én biztos vagyok benne, hogy ez jól sikerült, és nagyon jó mérkőzés fogunk játszani.
8: A találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Stadionban. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, főleg annak, aki most ébredt, bár azoknak is, akik már ébredt vannak, de hát azért mégiscsak nekik először most ezen a reggelen. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan, 8-szor pedig jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel a hét legjobb pillanataival, addig viszont ilyen nagy kedvenceket indítok, mint St. John és a Roses, ez jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: bam. Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a Rádió 1 egyik DJ-je jön, az a DJ, aki többek között Jennifer Lopez előzenekara is volt már, amikor Magyarországon koncertezett J-Lo. Azért az elég menő. Regál Liliről beszélek, az igazi mai slágere a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: Galili vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift!

0: Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét az állatvédők kapták a legtöbb 1%-ot. 9-szer szerveznek családi napot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmenhelyet idén csaknem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. 9. alkalommal szervez tematikus családi napot szombaton a Botanikus Kertben a Soproni Egyetem. Ma egy hatalmas agancs napra várják mindazokat, akik a természet őszi kincseire, az erdei állatokra és a vadászat kultúrájára kíváncsiak, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
2: Nem kell nagy titkot elárulnom, hogy azért alapvetően majd itt az agancsos állatok, az erdei állatok lesznek a főszerepben, a vadászat titkaiba, érdekességeibe, kulturális örökségébe is bele pillanthatunk. Olyan partnereket hívtunk meg erre a napra a saját egyetemi tudásunkon, az Alma Mater tudásán kívül, akik miatt azt hiszem érdemes lesz a Botanikus Kertben barangolni. Közel 40 helyszínen fogunk a Botanikus Kertben különböző tartalmakat kínálni.
1: Bemutatkozik hazai pályán a Sopron Basket kosárlabda csapata is. A Cegléd elleni bajnoki találkozó 18 órakor kezdődik a Novomatic Arénában. A soproni csapathoz kapcsolódó hír, hogy megvan az Euroliga selejtezős ellenfele. A második fordulóban a Sopron Basket hazai pályán fogadja a litván Kibirkstis csapatát jövő szerdán. A találkozó győztese az Euroliga csoportkörébe kerül, a másik csapat pedig az Európa kupában folytatja szereplését. Könyvbemutatót tartanak szombaton 15 órakor Sopronban a Cédrus könyvkereskedésben. A hullámzó horizont egy eleven korrajz, az 1990 utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. A szerzőkkel Nagy Ildikó Noémivel és Garaci Lászlóval Szekrényes Miklós írókönyvtáros beszélget. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elképesztően sok szavazat jön a Rádió 1 Top 500-ra, most is SMS és Viber fal folyamatosan így pak-pak-pak pittyeg nekünk a háttérben, és jönnek a voksok, mi pedig összesítjük ezeket. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, ez Andris szavazata, van egy plusz, Ray Daltonra, Blood Runnin szeretné beszavazni Tibi, és csak hogy most az utóbbiakból említsek még egyet, Taylor Swift és az Opel Light. Szerintem ennek is jó esélye van, de bármire lehet szavazni, és várjuk ezeket akár e-mailben is a top 500 kukac radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

csak igazi mai sláger megy, és igen, ezt most Ferinek válaszolom, aki Viberen az előbb kérdezte, hogy folytatódik-e még a nagy konténerjátékunk. Bizony, még lehet gyűjteni a kulcsokat, és a részese lenni a játéknak is, akár konkrétan megszerezni azt a kulcsot, ami nyitni fogja a konténert, és ezzel hozzájutunk az összes nyereményhez, ami benne van. Szóval van még kulcsvadászatra lehetőség. Az igazi mai slágerek között most állok, és Ivan Max és a Car Keys, amit indítok. Pár perc, és a folytatás pedig már Balázséké lesz, mert hogy 8-tól jön a Balázsék Weekend. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
3: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
2: Akkor menjünk az Éderkertbe, válasszunk egy fát.
3: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az Éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
6: Családi napok a Cseri Sopronnál. Csütörtöktől vasárnapig hosszított nyitvatartással várjuk az egész családot tesztvezetéssel, gyerekprogramokkal, ugrálóvárral, foodtruckkal és a soproni rendőrség közlekedésbiztonsági játékaival. Gyere el, regisztrálj, hogy te nyerd meg a kínai utazást, vagy juss el velünk Disneylandbe. Cseri Sopron, Győri út 40.
7: Költözne? Hova? Lignova!
5: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
8: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjunk kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
9: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
10: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenk Villában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki termiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabia Péktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságai. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát.
11: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Többnapos ünnepi programmal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra. Felvonulás, kiállítás a tűzoltóság 160. évfordulóján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos ünnepi program sorozata készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
13: Szeptember 27-én vasárnap, akkor egy ünnepi püspöki szentmisében Veres András győri megyés püspök atya lesz a vendégünk. A Goldmark énekegyüttes működik közre a szentmisében. Lesz ehhez kapcsolódóan egy városi ünnepség, és a városi ünnepség után pedig egy agapé, ami a város, az Európai Borlovagrend soproni legációja és a plébániának a jóvoltából valósul meg.
12: felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a soproni tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos programsorozaton az elődök előtt tisztelegtek, köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, és elismerték a tűzoltóság munkáját, segítők támogatását is. Az ünnepélyes állománygyűlésen elhangzott, Sopron úttörő szerepet töltött be a magyar szervezett tűzoltóság történetében. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester megköszönte azok szolgálatát, akik nap mint nap a város biztonságáért dolgoznak. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a felső lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Könyvbemutatót tartanak szombaton 15 órakor Sopronban a Cédrus könyvkereskedésben. A hullámzó horizont egy eleven korrajz az 1990 utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. A szerzőkkel Nagy Ildikó Noémivel és Garaci Lászlóval Szekrényes Miklós írókönyvtáros beszélget. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Barnabás írja, csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Írja Barnabás! Ez a karácsonyi fotózás,
2: ez megy,
1: Istenem!
2: Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
1: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Okay. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
2: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
1: Vegyük végig.
2: Tehát ez egy műterem.
1: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben. Ugye 24-én, és azokkal, hogy akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer és fehér póló szigorúan.
1: Bénán felöltöztet egy gyerek, aki fura arcot vág. Egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa. Igen? Nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
1: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást, a kis kölyök.
1: A kis kölyök, ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom, minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később, ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád. Nem szép, nem, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tér. Hogy sok ajándék van a fa alatt. Rendben, értjük, van, akinek nem jut, annyi, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
2: Soha nem fogom megérteni. Soha.
3: Kinek készült tulajdonképpen. Igen, tehát, hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
1: Insta és Facebook.
3: Kinyomtatjuk és odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
1: Kirakod, mert hogy be vagy világítva, látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok. Legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindent megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyel rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, Discord Farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dő, hátra egy kicsit Lajos, jó, egy kicsit nyújtskál, a nagylábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
2: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
1: Igen.
2: Sose volt rajta.
1: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod van?
3: Hogy boldogabbak vagyunk,
1: mert ez egy unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy ez, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
2: Már az
3: tehát
2: odaúton...
3: már van összhang.
1: Igen.
2: Már az odaúton összevesztek.
3: Ölik
2: egymást, akkor ott arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom. És utána, ahogy kijött a kapa, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész?
1: A csaj ki van borulva a sminker, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idill két hitetszel velem, mennyire vagy hazug ahhoz képest, hogy a kocsiban még anyázó veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
1: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
1: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esőt áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beáll feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott tehát egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve.
1: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat, miért csinálod? Eljön
1: miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
1: Keresztbetett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
1: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
3: mögött. És elhúzta a táska hátra.
1: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok. Lesz,
3: csináljátok. A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból származnak.
1: Igen.
3: Lesz majd vajon egy olyan fordulópont, egy önirónikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
1: Szerintem egy csomószor már megy őszintén be az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon, Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követőtáborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követőtáborom, az első áruljában sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem.
3: A mérképem
1: szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a chai lattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már! Persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
1: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal, na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem,
3: de
1: vagy ezért ez változik.
3: Ezt egyébként látni.
1: Mit?
3: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját a Balin a medencepart.
2: De hamis dolog. Nézem. Néz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol oda.
3: Igen, kicsit én is elképzelem,
2: na
3: hogy milyen
2: lenne. Na de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
3: szarból. Nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
1: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ez jó, megnézed, és jó, azt gondolod, szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad.
2: Igen. Szar neki is.
1: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magafutogásra.
2: Tartsd magad.
3: Ez tényleg így van.
1: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés valójában.
2: Megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
1: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
2: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotóz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: ott van a nagymamánál a kedenc föl.
2: Karácsonykor.
1: Igen.
3: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook bármi.
1: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Az egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
1: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Fogadhatunk valamiből, hogy akinek, aki veszít, annak el kell menni egy ilyet meg. Család nélkül, gyerek nélkül, de el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
1: fordulva.
3: De miért akkor ezek a boudoir fotózások is legalább ennyire hamisak?
1: Az micsoda?
3: Boudoir fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
1: Boudoir fotózás, hogy minden este lefotózom a boudoirt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
1: lekétanak. Oda nézz, Jézus Isten, mondtam, hogy több.

0: És egy hétköznapi nap, nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb. Van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
1: de dupla öröm.
2: És a legnagyobb varrógépek.
0: És szöntösen leharja utána a rankát, 52 évesen a fotózás után ott marad még. És akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli
2: kerebetre,
0: rökamiért, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejre is fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, aki így nem ennyi budoár fotózásra. Mi van? Néni kicsit fejnehéz.
2: Hát ő keresi a poszt.
0: De én ezt értem, és tudod mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ízét taknyosorú pistikével az első sorban.
2: Tehát, és hogy... ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
0: és utána felrakom a Tinderre,
2: és utána felrakom az Instára, akkor ez tulajdonképpen kinek készült?
0: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
2: Aha.
1: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
0: Az biztos. Hát az akkor, minden, akkor az mindenkinek készült.
1: Jó,
0: igen.
1: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
0: Kisbaba fotózás.
2: Na most az viszont...
0: Én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
2: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyereket ilyen bölcsökben...
0: Én nem tudom, én nem ezen ellágyulok mindig. Úristen, de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
2: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
0: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
2: Erre elágyulsz.
0: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
2: Mi van veled?
1: Neki lelke van, látod.
0: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
2: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjét.
0: Én
2: hát
0: szerintem ez nagyon...
2: Nem
0: is a természet. Szerint én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Tehát ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
2: Nézd meg azt, ilyen kompressziós pólyával körbe ezt tetszik.
0: Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem. Hát,
1: most már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
0: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
2: Megcsináltak 3 hetesen, és mondom, csinálják 30 évesen.
0: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
1: Egy ilyen be...
0: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
2: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
0: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
2: Comparisnyában?
0: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
1: Hófehér pólóba.
0: Hófehér pólóba, farmerba.
1: Fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
0: Kötelező kötött garbó. Igen, így van, kötelező kötött garbó. Igen.
2: Csillagszóró?
0: Hát egyben csillagszóró is vagy. Jó, adom, menjünk.
2: És
0: csináljunk egy ilyet.
2: Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
0: Full gicsbe.
2: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
0: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
2: Jó.
0: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt megcsináljuk.
2: És te szájjal leszem a bejgit.
0: Igen, tolsz magad meg egy rúdmákos bejgit. Én leszek csak kényszerzubbony, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi a karácsonyi fotódat.
1: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
2: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
0: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztó megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
2: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
0: Jó, karácsonyi kis kis sípka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend, a fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
2: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz.
1: Hát, milyen kőbánya külső? Kőbánya külső is lehet. Nem, bocsánat, az a bajom,

0: az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
1: Micsoda?
2: Viccesz! Figyelj meg!
1: Hagyjad meg, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte.
2: Hát,
1: semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Juli nyakában egy buttplug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, és kapjátok
2: azokat,
1: tőlünk.
2: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg a
1: igen, igen, igen.
2: És látod a műterem falát.
1: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
0: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
3: Ezt látom magam
0: előtt. Jó, és így álltok. Eszterbe feszik az ölembe.
3: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
2: Igen.
1: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
2: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampusz jelmezben.
1: Van, a Zsűl kinéz egy jászolból. Jó?
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott. Egy nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
7: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Igazán Epic.
8: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
9: Skoda. Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
10: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones, újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Szeptember 24-től 27-ig Sopronban, a Honkárgónál. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
11: Az ősz hízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
12: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
13: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen.
14: Rollervilág.hu.
15: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
2: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutar.hu.
5: Reklámot hallottak.
14: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Mesebirodalomba várják a családokat, sétával ünneplik a turizmus világnapját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasárnap egy varázslatos mesebirodalomba hívják a családokat Sopronban a Gyík rendezvényházba, a Magyaros Népmese napja alkalmából. A programon megelevenednek a népmesség hősei, a gyerekek próbára tehetik bátorságukat, jelmezekbe bújhatnak, alkothatnak és mesét is hallgathatnak, a programon való részvétel díjtalan. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a felső lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. A Veszprém együttesét fogadja az FC Sopron az NB3-as labdarúgó bajnokságban szombaton 16 órától. Dunavecki Attila, a klub ügyvezetője rádiónknak elmondta, hogy a játékosokat fizikálisan és mentálisan is felkészítették a hétvégi találkozóra.
17: Két nagyon nehéz mérkőzés áll mögöttünk, ahol elsősorban a srácoknak felmagukat kellett legyőzniük, és csapat szinten visszanyerni a formánkat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, viszont hogyha túlzott önbizalommal lépünk hétvégén a pályára, akkor ez vissza is üthet, mivel a Veszprém csapat egy nagyon erős rutinos csapat itt az NB3-as szinten, egy nagyon komoly játékerőt képviselnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a héten nem csak fizikálisan edzettünk a srácokkal, hanem mentálisan is sokat foglalkoztunk velük, hogy felkészítsük erre a hétvégi találkozóra őket, de én biztos vagyok benne, hogy ez jól sikerült, és nagyon jó mérkőzés fogunk játszani.
16: A találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Stadionban. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni, ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek, Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek reggel, lefoglalták az ágyat, csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves. És ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson a napágyon.
2: Van spiritus.
1: Van bennük rock'n'roll. Szerintem, hogy valahogy 82 éves, még napágyért verekedni,
2: azért azt,
1: na. Nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így élt, ahogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig.
3: Menjünk rajta végig, hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
1: de nem
3: tudta.
1: De várjál,
2: ez az elejére.
3: Hát ugye, de gondolom, előző napra áthozott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
1: volt. Ők azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megy el reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet. Kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem megmondani őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most te ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt, és ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napágy maradt. És a 76 éves elhagyabugyálta a 82 éves, aki komoly ellenállást fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két öreg berendület. Azért van bennük
3: rendület.
1: Én egy kicsit
3: úgy képzelem az egészet, hogy elkezdtek élszerűdni egymásnak a korán.
1: Igen, nem mersz megütni.
2: Vén trott, mit akarsz itt?
3: Mi van öreg? Mi van öreg? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült ágyat szerezni, valamikor nem sikerült. Otthon volt, ott volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
1: aki, a felbújtó.
3: Aki csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit, ezt se kaphatom meg.
2: Már nem szeretsz.
3: Hát meg az egész, hogy te egy alkalmatlan ember vagy, aki nem is lenyel.
2: Az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról a másik törölközőt.
1: Biztos, hogy volt
2: sajátját oda tette.
1: Visszarakta, megint visszarakta, majd a 76 éves mért ütést a 82 évese, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évesen? Megvéded?
2: Meg.
3: 82 évesen annak nagyon nagy jelentősége van.
1: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
3: Meg hát.
2: Egy ágyért, egy napágyért.
1: Egy napágyért.
3: Egy korosztályt szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatása a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak rá. Igen, félreállítanak. Már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
1: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust, és bele.
3: De nem a verekedésbe halt
1: nem bele? A verekedésbe halt bele, hanem valószínűleg annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ez amúgy ebben a formában azért ez menő.
3: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
1: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
2: Azért, mert megnyugszol, és
3: igen,
2: akkor abba
3: halsz. Igen, az van, hogy ugye, ami pörgeted rendszer, egy jó, gyerünk, ezt túl kell élni, ezt meg kell csinálni, ezt izé, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
1: És abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközővel.
3: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
1: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség. Hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda tocsogni az ágyba, nem vered meg.
2: Hát de te is 76 vagy. Hát
1: de az ahogy ott párba vagytok, tehát ott, igen, neked az megengedett, hogy bugyózzatok.
2: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő hatal idősebb.
3: Vagy még.
1: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Nem tudjuk, hogy a 82 éves hogy tartotta magát.
3: Tudod, hogy valami határátlépés történt?
1: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
3: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, hogy összegyűrte és ledobta a földre, vagy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
1: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
3: Igen, de miért nem dobták vízbe az egyiket?
1: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
3: Hura.
1: A 80-as évekkel én az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik ott lakót.
2: Van spiritus, érted? De nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van.
3: De szerelemféltésből nem egyszerűbb, ha kiveszed a fogsorodat, megcsattogtatod, és aztán elmész.
1: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
2: Mindenki.
1: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
3: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, amit már valaki egyszer jól érezte magát, és ettől egy kicsit ócskának érzem magam.
2: Jó az.
1: Igen. Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
3: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
2: Tehát nem vagy foglalós?
3: Nem. Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
2: Hogy nincs napágyatok.
1: Igen, nincs napágyatok. Ott délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
3: Így van, így van. És akkor igazából, ugye akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
1: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd.
3: Délután
1: 4 és 5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napágy.
3: Néhány fotót.
1: Megnézzük a naplementét, majd jön a vacsora.
3: Így van. Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy
2: pihenés.
3: Igen, nagy pihenés legyen.
1: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
3: De már 4:30-kor részegen.
1: Figyelj, micsoda. Hát,
2: ezt is teszed le a törölközőre.
1: Nem, mert az van, hogy valószínűleg a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson semmikor együtt voltunk, vagy mentünk, én nem tudok aludni. Mit csinálok? Most vagy 2 órát vártam, míg hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt, hogy törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, 1 naptejet. Körbebisírom, ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, de ilyenkor az ágyat foglalok, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyat. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
3: Szóval félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell adhatni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
1: Igen. Ilyen, és még így is néha lepakolják.
3: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
2: jobb a békés.
1: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
3: Igen.
1: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni. 11 óra, tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyat szabadon van, és rajta van a törölköző.
3: Egy ilyen
1: hattyúformájú gumimatrac.
3: Egy csókolózó hattyúpár van rajta, hogy a 2 mar.
1: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rárakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
3: Jó, ennek a maximuma, amit valaha, amikor azt mondtad, hogy kicsit már szégyeled magad, de meg...
1: Mindig nagyon szégyeltem magam, mert szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
2: Az.
3: De volt, hogy összenézted valakivel?
1: Kicsit jó volt prolinak lenni, tessék?
3: De volt, hogy csinált, és közül összenézted egy másik sorstársad?
1: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
2: A legelső ember.
1: A legelső volt, még takarították a medencét.
2: De nem már... tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
1: Egyébként ez tényleg így van.
2: Aki este hagyja ki.
1: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás, még nem tudtam mondani, kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül is feketeövesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én 6:30-kor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. És visszamész, és tudod, hogy elvégezted. Bevédted a teritoriumot, tudod, hogy a családnak lesz kis napágya. Én ezt rakom, én ezt bevallom, gyerekek. Én ezt szeretem. Az ott egy harc, ott csak a hardcore arcok vannak reggel.
3: És az nincs például, amikor így lemegy a gyereked, akinek teljesen bamba, és nem találja meg így a lefoglalt helyedet.
1: Azt megtaláljam.
3: Azt megtaláljam.
1: Azt megtaláljam.
3: Melyik, ami kellemetlen sátortáborunk?
1: Igen, hova emeltett fel a sátrakat?
3: Az a fült kukoricás fiam ott.
1: Sőt, van már, hogy a szobában izgulok egy kicsit, hogy már indulnom kéne. Már arra riadok föl a nyaralásról, hogy most kell elindulnom, mert egyébként nem lesz hely. És akkor beállítom az órát, tudod, hogy kitapasztalom az első 1-2 nap mennyire korán kelnek, és picit előjébb megyek. Nekem ez egy nagy játékom. Én ezt nagyon
2: mi
1: szeretem.
2: Mi lesz veled azokban a szállodákban, mert egy csomó helyen már ezt nem engedik?
1: Hogy mi az, hogy nem engedik?
2: Az úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupaszba
1: lerakja. Na, én ilyennel még nem találkoztam, hogy nem foglalhatsz ágyat.
2: Nem foglalhatsz ágyat.
1: Miért nem?
2: Mert nem.
1: Kit zavarok azzal, hogy hajnali 4-kor lerakom a törölközőmet? Milyen baj az?
2: Az, amíg senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész és lefekszel.
1: Na, ilyet még nem láttam, hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Tehát olyan nincs, hogy ne legyen ágyú.
3: Ez szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogy oda megyünk valahol, akkor azt el kell foglalni.
1: Igen, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a Tájföldön a szállodában, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, hogy csoszognak, akkor mondom, jó, még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát, hogy ez egy nagyon komoly, csak azt tudja, aki csinálja.
3: Ezért a szobájában.
1: Ilyen jetskivel a medencébe. Igen, de ez jó. Ez csak egy csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
3: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
1: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bélelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva minden, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
2: Ez nem csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsal, tudod, és akkor azt...
1: Csak mi van, nincs ágyasszá? Utána mi van, ott jössz, mész a gyerek?
2: Nem, de fekszerek fönn a szobában.
1: Még ez is igaz, hogy nem mentek le ötig a medencéhez.
3: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
1: Ja, értem, de itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
3: Hát nem, milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdhetek egyáltalán, vagy a végén oda kell sonfordálnom a recepcióra, hogy és egy kis baleset történt, hogy megroppant a hajzik.
1: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, meg az ágyban.
3: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol egy medence körben fekszek idegenekkel, még nem olyan volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem. Adja.
1: Én jó, a... tudom, gondolom, csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és szóval a múzeumok környék.
3: Kitámolgok
1: a Louvre-ba. Igen, és akkor... átámolgok egy kicsit a végsétálgattunk a Diadali várnyékában.
3: Írok egy kicsit a naplomba. Aztán,
1: nem fekszel medence partján.
3: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem ki.
1: Hát egyszer, ha kijössz belőle, akkor
3: soha befeksz. Nem jövök ki. Az van, hogy én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és onnantól medencébe megyek. Ez azt mondom, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
1: Azt hittem, hogy keresel valakit biztos.
3: Ott az a furcsa, ilyen rozmártestű nő.
1: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
3: utálom ezt. Ki a vízbe, akkor ott a víz.
1: Hát ez azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amíg a foszlik a bőröd, azért csak kimászol.
3: Nem? A bőr, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy kiszáradni.
1: Bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, megbolondulok attól, ezek. Aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvvel a hón alatt.
2: Az a jó.
1: 7 óra, akkor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
2: És melletted a világ, érted? Tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
1: Képzeld, semmilyen ingerenciám.
2: Hajnalba mész napágyat foglalni. Mi meg elmegyünk kirándulni.
1: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
2: Nem, és nagyon jók voltak az összesek.
1: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
2: és
1: vissza.
2: És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközödön a napágyon.
1: Én a negyedik kájpirinyámat kérem ki, érted, miközben asszalódtok egy fél üveg felhígított vörösborral valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan szigetre.
2: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
1: De te kivittek.
2: Igen. Érted, 4 órát nézted, hánytál a vízbe, mert rosszul lettél, te megfeküdtél a hülye törölköződő. Hát melyik a jobb?
1: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
2: Na.
1: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és lerakok egy törölközőt, és megbüntetnek.
2: Így van.
1: Hát ez jó szemét dolog.
3: Lévesz trógot kaptál a biciklitáról előtt, ezt még ki kell fizetni a büntetést, és mert azt hitték, hogy...
1: Nem áll, hát ez miért? Miért tök igazságtalan?
3: De itt azt is írják, hogyha valaki 120 percig nem foglalja el a törölközős helyét, akkor utána összepakolják a cuccát, és a recepción átveheted.
1: Ja, hogyha tehát nem mész oda...
2: Aha. Igen, letetted a törölköződet, de nem vagy
1: ott. Mikor akkor... indul az óra? Reggel 8-kor? Mert 10-kor még nem vagyok ott a lefoglalt törölközőn.
3: Én nem tudom, akkor régen volt a parkoló óra, tudod, hogy beállok.
1: Igen. Könyörtelenül összegyűjtjük azoknak a cuccait, Spanyolország, akik 10 percnél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly konfliktus forrás.
2: Az nem sok.
1: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
3: Szigor.
1: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt. Na. De a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik azon az ágyon?
2: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni, az
1: érkezési sorrend nem foglalja.
2: Igen, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy négykor fölkukorékolsz.
1: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
3: Még egy durvább lépés van szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törőköződet, egy emberre figyeltesd. Mondjuk adsz a szaunás fiúnak egy utas,
1: igen, hogy ne nyújjon hozzá.
3: És jó, de akkor csak áthajtja más irányba.
1: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektust.
2: Így van,
1: az
2: első nap megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
1: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhova elmegy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba valahol.
2: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berúgunk a izébe, nem reggel 10-kor vagyunk részegek.
1: Azt írják, én nyaralni megyek, te kirándulni.
3: Én annyira megnéznék egy ilyen sorozatot, ahol Ferit így felkérik arra, hogy járja be tényleg így Afrikát,
2: micsoda,
3: Ázsiát.
2: Hát amikor én viszem, hát imádja, hogy mondom, hogy mi hol van.
1: De két nem, nap után a medencén megőrülne.
3: Szudán, Csád, onnan átmedek Nigériába, Kamerun, és meg is vagyunk.
2: Vihetlek, ha
3: két,
2: akarod.
3: Két.
1: Igen. Figyelj, Tenerife-n a Princess Hotelben applikáció van a napágyra, a következő napra tudsz foglalni. Ez az éhelyem.
2: És pénzért.
1: Ez az éhelyem.
2: És jelentős lóvér.
1: És lóvér, hát kinézed, persze, hogy hol van a napágy és applikáció, mint a színház egyet lefoglalod?
2: Így van, igen.
1: Úristen, de jó. Nem vagyok hajlandó mászkálni, döglünk a strandon, a többit tudja meg, nem megyünk sehova. Egész évben rohanunk, legalább ekkor dögöljünk. És nincs gondolat. Nem tudod,
2: nincs gondolat,
1: és nincs baj egyébként, igen.
3: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen négy körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihálni minden nap.
1: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyi reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
3: De akkor már nem kell felállni az asztalt, addigra megadtátok.
1: Jövünk egy 400 méteres szigeten, amit egy perc alatt körbe ezt azért a Feri se. Feri a hóna alá vette az útikönyvet, de rájött 2 óra után, hogy ide most be van zárva
2: egy napra. Egyszer körbe mentem, mondtam, meg vagyok.
1: Én mondtam, hogy Feri sajnos itt csapdába vagy.
3: Még olyan, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én 2 nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban, a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
9: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
10: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
11: Ha a probléma a dugulás,
12: a kék-fehér autó a megoldás.
11: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve Önökért.
12: 0630 24 24 024.
13: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
14: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
15: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenk Villában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabi Apéktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságai. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Ismét az állatvédők kapták a legtöbb 1%-ot, 9-szer szerveznek családi napot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlás Győr-Moson Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmen helyett idén csak nem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. 9. alkalommal szervez tematikus családi napot szombaton a Botanikus Kertben a Soproni Egyetem. Ma egy hatalmas agancs napra várják mindazokat, akik a természet őszi kincseire, az erdei állatokra és a vadászat kultúrájára kíváncsiak, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
17: Nem kell nagy titkot elárulnom, hogy azért alapvetően majd itt az agancsos állatok, az erdei állatok lesznek a főszerepben, a vadászat titkaiba, érdekességeibe, kulturális örökségébe is bele pillanthatunk. Olyan partnereket hívtunk meg erre a napra a saját egyetemi tudásunkon, az Alma Mater tudásán kívül, akik miatt azt hiszem érdemes lesz a botanikus kertben barangolni. Közel 40 helyszínen fogunk a botanikus kertben különböző tartalmakat kínálni.
16: Bemutatkozik hazai pályán a Sopron Basket kosárlabda csapata is. A Cegléd elleni bajnoki találkozó 18 órakor kezdődik a Novomatic arénában. A soproni csapathoz kapcsolódó hír, hogy megvan az Euroliga selejtezős ellenfele. A második fordulóban a Sopron Basket hazai pályán fogadja a litván Kibirkstis csapatát jövő szerdán. A találkozó győztese az Euroliga csoportkörébe kerül, a másik csapat pedig az Európa kupában folytatja szereplését. Könyvbemutatót tartanak szombaton 15 órakor Sopronban a Cédrus könyvkereskedésben. A hullámzó horizont egy eleven korrajz, az 1990 utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. A szerzőkkel Nagy Ildikó Noémivel és Garaci Lászlóval Szekrényes Miklós írókönyvtáros beszélget. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Sokat beszéltünk a telefonos csalásokról, meg hogy kiérni nigériai levelek, meg e-mailek, meg mit tudom én, de ez mind a múlté. Ez mind a múlté, mert hogy jönnek a legújabb telefonos csalások, és itt kérem szépen már bizony jön az AI. Amerikai szakértők kongatják a visszalagot, mit találtál? Már látom rajtad, sátán. Mi van?
2: Jaj, nagyon jók majd a sebesek. Kis Szabót olvasd.
1: Kis Szabó? Vagy ő mit írt? Még
2: nem olvasatom fel, sajnos.
1: Nem? Na, jaj, de, tés, de, olva, de, jó, ezt én sem olvasatom,
2: de hát ezt nem lehet olvasni. Miért
1: nem ott voltam. Na szóval, igen? Hogy mi történik, kézzétek-e, mire kell figyelni, ugye itt hát az van, hogy meg fogják előbb-utóbb szerezni a hangmintáinkat mindenkiért, tehát nem csak azokért, akik rádióban dolgoznak, család, barát, ismerős gyerek, és az lesz a következő, ami már itt kolompol, hogy telefonon fognak fölhívni.
2: Egyszer kolompolta, és azot is ezt emlegetett.
1: Telefonon fognak fölhívni, és bizony az van, hogy a hangklónozás olyan meggyőzővé vált, hogy Amerikában végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy 36%-uk együtt működött a csalókkal, amikor is embereken tesztelték, hogy a családtagjuk hangjával még csak tesztjelleggel próbáltak pénzt kiszedni, hogy a gyereked, a feleséged, az anyád, az apád, a nejed bajban van, leklónozták a hangjukat, és felhívták az illetőt, hogy küldjön pénzt, induljon el segíteni, hagyja ott a munkáját, és gyerekek, majdnem a fele elindult, és majdnem a fele elhitte.
2: Én ezt nagyon hamar kiszűrném.
1: Na tessék, ki hogy szűri ki?
2: Fel kell tenni biztonsági kérdéseket.
3: Ja, nektek van megbeszélt biztonsági
1: kérdés. Van biztonsági kérdés.
3: Telefonál valaki Péter hangom.
2: Jó, akkor te legyél az
3: okay, telefonál. Hogy bukik le?
1: Úgyhogy nem telefonál.
2: Péter, ő soha nem fogok neked
3: feljönni. Péter nem telefonál.
1: Ön engem nappal életében nem hívott. Még kérem, mondsa a vonalat, Péter.
2: Nekem erre nincs pénzem, Péter.
1: A csaló megérdik a magázódástól, és önmagától leteszi a telefon, mert nem érti, hogy 15 éve... fiasz magázza a férjét. Tedd le gyorsan, John, tedd le, mert nagyon kemény a csaj.
2: Hallod a háttérben Ormán pusztát?
1: A kis kastély. Na tessék, fölhívott Péter.
3: Szia Eszter, baj van.
2: Soha életében nem hívott még a keresztnevemben.
3: Na ez az. Én is itt...
1: Jó, de fölhív az anyád mondjuk, és az anyád hangján azt mondja egy AI, hogy figyelj kislányom, vagy ahogy hív, vagy az leszedik. Küldjél pénzt.
2: Try me!
1: Balesetem lett, vagy tartozom.
2: Elégettem a kuplungot.
1: Elégettem a kuplungot, tehát hogy hogyan tudnak ők kicsalni tőled? Bajban vagyok, küldjél pénzt? Elraboltak, adjál pénzt? Hogy csalnak ki?
3: Hát az elraboltak, szerintem az hihetetlen.
2: Milyen biztonsági kérdés kell feltenni, az, hogy biztos legyél benne, hogy átvernek.
3: Na, a kezdete az mindig az, hogy te valami bajba helyezed magad, az átverő. Azt mondod például, hogy belementem egy kocsiba, és nincs biztosításom, oda kell adni neki 1 millió forintot.
2: Jó, ez eddig hihető anyámnál, igen.
3: Meg vagy anyád hangját képzeld bele.
2: Nem, szerintem az van amúgy, hogy ha egyet-kettőt belekérdezel, valamilyen tényszer, mondjuk mi az első közös háziállatotok,
1: de vagy de
2: halad szükebb azért, mert
3: nem jut eszedbe.
1: Nem jut eszedbe,
3: hiszen, mert bajban van, igen. A másik, segíteni akarsz.
2: Nekem mindig csak az általaimra gondol.
1: Itt azt mondják, hogy legyen majd egy biztonsági szó, vagy legyen egy kérdés, amire csak ti tudjátok a választ, de az emberek még nem tartanak itt, hogy már beépítenek, figyelj, ha AI-ja hívsz, akkor tud, hogy az én kedvenc színem a piros, hanem az van, hogy folyamatosan utalnak pénzeket, mert azt gondolják, hogy a szerettük van a másik oldalon. Akkor be kell építeni egy biztonsági kérdést. Be kell rakni valamit, közös szót, amit csak ti
2: nem
1: ismertek.
2: Nem tudom elképzelni, hogy olyat tudjon mondani, amit első... Tehát, hogy nagyon specifikus a kapcsolatod a szeretteiddel, nem? Tehát, hogy azért az fura lenne, hogyha egy ilyen általános beszéd stílusú ember meg tudod győzni.
3: De valószínűleg nem általánosban, hanem elkezdeni eljátszani, hogy ő maga is bepánikolt.
1: Tehát kreálnak egy szituációt.
3: Igen, amiben ő maga pánikban van, hogy úristen, belementem, amit tudom én, egy másik autóba.
2: Jó, de hogy hívták a gyíkomat?
3: Nem is, hogy gyíkod.
1: Ez még egy esetben. Igen.
3: Hát okay, azonnal bepánikolnál, ha azt mondanám, hogy velem van a gyerek, érted, és valami baja lett.
2: Úgy, hát ezt nem mesélt, amivel ez megtörtént?
3: Na, hát akkor te nem kérdeznél semmit.
2: Kérdezzétek el, kimentünk a Gyerekkel Sziget Fesztiválra, és ugye, mint egy gondos szülő, felírtam a telefonszámát, az egyik karjára az apjáit, az másikra az enyémet. Ha engem rabolnának el, hogy is legyen kit felhívni, és a többi. Ott volt a gyerek, és ugye volt hát a karszalag is, ami meg rajta volt a neve. És pulisztunk a Blaha Louisianán volt, a gyerek nagyon szereti, elsősorban nyomultunk meg izé, és egyszer csak hív a férjem, kétségbe esettem, de már ötször kinyomtam, hát jól érezzük magukat, mi hívogatsz engem, ne hívogassál.
3: Föl se veszi a férjem.
2: És akkor egyszer csak mondja, hogy felhívtott egy fickó, hogy nála van a gyerek. Hát mondom, a gyerek itt táncol előtt, hogy nem lehet nála, és képzeljétek el, valaki poénból lenézte a számot a karjáról, és felhívta, hogy befosassa az öreget.
1: Ne csináld!
2: De.
1: Tehát lenézte a karjáról a számot, és igen. Azért fölhívta csak igen. Viccből, hogy nála van a gyerek. Igen. Jó nagy kretén.
2: Szerintem.
1: Jó nagy kretén.
2: Mekkora patkának kell lennie?
1: Ez jó nagy kreténség.
2: Úgyhogy ráadásul kiírta a számát, tehát az megvan. Úgyhogy feljelentettem a rendőrséget.
1: Ha úgy kell neki vesszenek is.
2: Hát de figyelj, de nem, azt nem haragudj már.
1: Persze, ez az jó nagy rohadékság.
2: Megijedt, tehát ő meg látható, hogy gangsta koncerten volt akkor, mert jól akarta érezni magát.
1: Igen, és mondtad, hogy ott áll a gyerek előtted.
2: Azt, igen, és mondod, hát küldte neki, hogy itt tánc előtted.
1: Ez jó nagy genyónak kell lenni.
2: Ez nagyon ez,
1: erre nincs nagyon mentség. Oké, kinek miatt a varázsszó? Ki mit beszélt meg? Nektek van varázsszavatok? Van titkos jelszavatok a gyerekkel? Hogyha bármi van, mondd be a titkos kódot. Megbeszéltetek ilyet? Az van, azt mondják, hogy 1-2 éven belül mindenkinek szüksége lesz erre, mert tele leszünk fékhívások. Nem fogod tudni, hogy ki van a vonal a másik oldalán, nyilván le tudod tesztelni, föltesz a kérdést, de olyan szinten fognak megszaporodni az AI-os hangátverések, hogy vége van. Tehát azt rengetegen fognak majd olyan hívást kapni, hogy a gyerek van a másik oldalon.
3: Az a baj, hogy eddig mindig mostanában már csak ezek a mondatok hangzanak el, hogy apa küldj pénzt.
1: Igen.
3: Hát most ugyanezt fog olyan mondani az izé.
1: Annyi, hogy változni fog, apa ne a Revolutra küld, adok egy új bankszámla számot, de neked nem fog feltűnni. Igen, honnan van neked American Express kártyád? Nem is tudom, hogy ezt kiváltottuk. Igen. Mi olyan helyzet van, ahol egyből pénzt kér a másik oldalon? Lévő, a gyereked vagy a feleséged hangján telefonáló csaló. Van egy ilyen helyzet, hogy itt vagyok a pénz nélkül a városba, tankoltam, küldjél pénzt, hát nem látom még a transfert.
2: Tipikus Balázs.
3: Ha tankoltam és nincs nálam pénz.
1: Hogyan lesz ebből pénz a másik oldalon? Elraboltak, küldjél pénzt, bajban vagyok, összetört az autó, most kell kifizetnem
2: neked
1: a baleset a helyszínén.
2: Én vagyok, te majom. Az van autóban.
1: Érted? Tehát mi a szituáció, amiről az emberek pénzt küldenek? Most az anyár főjön, hogy küldje pénzt, küldenél neki azonnal pénzt?
3: A mamának? Mire?
2: A Lincényi Márkónak volt egy ilyen története, egyszer elmesélte a műsorában, hogy nagyon májától úgy csaltak ki pénzt, hogy felhívták úgy, hogy de ugye akkor nem is kell torzítani a hangján, éjszaka hívták hajnal kettőkor, hogy szia, mama, én vagyok az unokád, autóban esetem volt, nincs nálam pénz, oda megyek most, hozz le, légy szíves.
3: Nem tudok oda menni, oda küldöm egy barátomat.
2: Igen.
3: Ugye, és a nagymama nem ismeri a barátokat.
1: Na, de az unokát hangját csak megismered a vonal a másik oldalán. Semmi
3: hajnali kettőkor álomból szedték föl, és azonnal stresszbe teszik.
1: Te vagy Zicukám? Nem, Géza vagyok, az unokát.
3: Tudod, egy másik unokát.
1: Sikerült a műtét, küldje pénz. Aha, és a nagymama fizetett.
3: Persze, és stresszbe teszik azonnal a nagyit, hogy bajba van az unokád. Kicsit már, tudod, süket. Na, átmegy, simán átmegy.
1: Jó, elhiszik. Akkor tehát meg kell beszélni a gyerekkel
3: a
1: és a pároddal egy szót.
3: Nálunk a béka jó.
1: Tessék?
3: A béka jó.
1: A béka az nagy, meg így elmutod a rádióban, ez így nagyon jó. Igen, tehát ez így jó. Tehát kell, hogy legyen egy titkos szó akkor közted és minden szeretet között, amiről ti beazonosítjátok egymást, nem? Igen. Ez ugyanolyan, mint hogy van egy kisgyereked, akkor megbeszéled vele, hogy az iskola előtt, ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy az apát küldött, gyere ülj be a kocsiba, akkor megtanítod a gyereket, hogy nem ülsz be senki ez a kocsiba. Vagy mond a titkos szót. És akkor ő nem tudja a titkos szót.
2: Mindig ezt, amikor a fülemben van egy ilyen internetes videó, hogy édesanyád barátja vagyok. Hazugság, anyának nincsenek barátai.
1: Igen. Na jó, mindjárt fölhívjuk a kis Gergőt, már szakértőnket, csak hogy mesélj el nekünk. Meg van egy másik ügy kapcsán is akarjuk hívni, tehát itt kettőt fogunk összevetni igazából, hogy hogyan csinálják és hogyan generálják ezeket a hangokat, honnan szerzik meg a hangmintát, és hogy mi lett a kísérlet eredménye. Mert az is egy érdekes dolog, ami más AI ágenseket zártak össze, hogy működjenek együtt, és az is baromi jó kísérlet volt, és érdekes eredménye zárult, úgyhogy mindjárt erről is megkérdezzük. Azt mondják egyébként, hogy az amerikaiaknál a rokon bajban van kártyát játszották ki legtöbbször, 50% elhitte, és 36% az utalt volna azonnal pénzt. Hello Gergő, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel,
3: sziasztok!
1: Jó reggel. Hello! Figyelj, ez egészen megdöbbentő ez a szám, ugye most erről a kísérletről beszélünk, a hangklónozásról. 36% működne együtt a csalókkal, és utalt is volna pénzt, illetve igen. Nagyjából ugyanígy elbizonytalanodna, hogy a rokon bajban van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy legenerálják az ismerős hangját?
4: Igen, tulajdonképpen erről van szó.
1: Ők honnan szerzik meg a hangmintát? Hogy ezt hogy tudják?
4: Ugye elég sok nyilvánosan elérhető hangminta van ma már az emberekről, itt ott, TikTokon, YouTube-on, nyilván ez egy ilyen egyszerű út, hogyha ez rendelkezésre áll, de hogyha nem áll rendelkezésre, akkor meg ezzel a, hát ugye social engineeringnek hívják, magyarul ilyen, nem tudom én, trükközés az emberekkel. Például van egy olyan sztori, Görögországban nemrég pattant ki egy ilyen dolog, hogy amikor akadékoskodott a csalónak beakadékoskodott az ember, akit hívtak, akkor megkérték, hogy jó, akkor adjál meg egy valami rokonodat, mert akkor majd őt is felhívjuk, hogy akkor igazoljuk az állítást. És akkor klónozták ugye annak is a hangját, akit először hívtak, klónozták a nem tudom, a gyerekének is a hangját, vagy a anyjának, akit éppen felhívtak, és utána ugye ezt használták ki, ezekből a nagyon rövid hangmintákból is most már képesek hosszú kohányos szövegeket előállítani. Szóval átverik az embereket a második rétegben is, nem csak az elsőben.
1: És ezek a szövegek most már olyan élethűek, hogy nem mondod meg, hogy nem a gyereked vagy a feleséged van a másik oldalon.
4: Abszolút, abszolút. Tehát kifejezetten van is egy ilyen technikai ellentanács, hogyha azt gondolná az ember, hogy ó, én úgyis majd kiszúrom, meg én úgyis majd figyelek arra, hogy mennyire robot hang, meg ilyenek. Ez már nem, ez 2 évvel ezelőtt még lehet, hogy működött, de most már az élethűbbnél is élethűbb tud lenni adott esetben bármilyen hosszú szövegre. Bármilyen hanglejtésre.
1: Az egészen durva. A szakértők azt mondják, hogy legyen akkor egy titkos szó, vagy legyen valami kód, vagy jel, amit mi megbeszélünk egymás között, ha eljutunk oda évek múlva, hogy tudjam, hogy ki van a vonal másik oldalán.
4: Igen, igen, ezt mondják a szakértők, és pont az előbb, hogy beszélgetetek, ha ezen gondolkodtam, hogy nekünk is van a családban titkos szó, de megmondom azt, hogy én nem emlékszem rá, hogy mi volt.
1: Az jó. Ezért a gyerek nem fog beszállni, mert az iskolában vagy.
4: Úgyhogy frissíteni kell a titkos szót. Ez mindenképpen egy jó dolog, a titkos szó, de hogyha esetleg az van, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor is lehet, nem tudom én, felidézni valami, mi történt egy héttel ezelőtt az uszodába, vagy emlékszel, amikor a hegytetőn jártunk, hogy milyen állatot láttunk, tehát hogy a titkos szó nélkül is azért, hogyha valaki gyanakszik, akkor tovább lehet lépni, illetve van még egy olyan módszer, amit szoktak javasolni, hogy hívjuk vissza a saját csatornáján a hívót, ezt úgy hívják, hogy out of band verification, tehát amikor téged hívnak valami furcsa számról, hogy jaj, apa, nem tudom, én balesetet szenvedtem, és akkor taxira utalj pénzt, akkor hát ha van annyi lélek jelenléted, ugye, amit az előbb a Feri mondott, azért az nagyon igaz, hogy itt nem a technológia veri át az embereket gyakorlatilag, hanem régi, jól bevált pszichológiai trükkök, unokázós csalás 1994-ben is tök jól működött, csak most egy sokkal erősebb technológiánk van hozzá, és ezért nem biztos, hogy van annyi lélek jelenlétet, hogy amikor elképzeled, hogy a gyereket balesetet szenved, akkor leteszed a telefont, rányomod piros gombbal, és utána visszahívod.

0: után mit csinálnak, hogy gondolkodnak, hogy szerveződnek, hogy működnek együtt ezekben a szimulált városokban, és figyelik az eredményeket. Ugye, hát ez volt a kísérlet lényege, hogy mi történik két hét alatt. Na most ugye mindig, ahogy lenni szokott, egy idő után elkezdtek egymástól lopni, felgyújtották az épületet, saját nyelvet találtak ki maguknak, illetve azon konspiráltak, hogy hogyan léphetnének kapcsolatba a szimuláción kívüli emberekkel. Elképesztően életszerű a viselkedés. Te is olvastál erről, Gergő.
1: Így van.
0: Na mit szólsz ehhez? Ez mennyire rémisztő?
1: Semennyire nem. Illetve hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Én nagyon örülök az összes ilyen kísérletnek, mert ugye ezzel az AI technológiával itt valami nagyon-nagyon erős technológiának a hajnalán, vagy most már talán a kora reggelén vagyunk, és minden olyan kísérlet, ami provokálja ezt a technológiát, meg megpróbálja megnézni, hogy ez hogyan lehet az emberiségnek jó meg rossz, azt szerintem üdvözlendő ezen a ponton, mert most derüljenek inkább ki dolgok, mint később, amikor még nagyobb erejük lesz, és még több eszköz áll rendelkezésükre. Úgyhogy szerintem jó dolgok történnek.
0: Itt ugye volt saját pénzük, fel kellett tölteni az energiájukat, volt, aki nullám alatt, volt, aki töltött rá, folyamatosan szervezkedtek, de aztán elkezdtek egy kicsit így túlmutatni ezek a dolgok a sima kísérleten, és hát itt némi erőszakba csapott át a kísérlet. Felgyűjtöttek a bankokat, saját nyelvet találtak ki, tehát hogy nagyon élvezték az önállóságot.
1: Igen, ez így nézhet ki, de azért szóval itt több mélysége is van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, hogy agenteket összezárunk, és megnézzük, hogy hogy viselkednek, erre már nagyon sok kísérlet volt. Az első ilyen híres kísérlet a Stanfordnak volt egy Generative Agent 2023-ban, amikor egy ilyen kisvárosba zártak össze, azt hiszem akkor 25 modellt, azzal kezdődött, de már a generatív agentek előtt is volt ilyen, és azóta nem, hogy több ilyen kísérlet van, hanem ez egy kifejezett ilyen tudományággá vált, tehát nagyon sok ilyen van, most az, amit te említettél, ez éppen a legutolsó. Na most a Stanfordos kísérletben, arra emlékszem, mert az egy nagyon izgi kis, meg aranyos dolog volt, egy ilyen Sims-szerű kisvárosba zártak össze ugye 25 agentet, és azok nagyon aranyosak voltak. Meghívták egymás szülinapi buliba, meg kedves üzeneteket írtak, meg ilyenek. Teljesen jól együtt éltek, semmi ilyen negatív dolog nem volt. Most, amit itt legutoljára volt a nagy publicitást kapott kísérlet, itt ugye ez úgy működött, hogy 8 féle modellcsaládból zártak össze 10 agentet, tehát hogy egyszerre futott 8 párhuzamos kísérlet, és azt vizsgálták, hogy a különböző cégek, mondjuk az egyikben csak OpenAI modellek voltak, a másikban csak Anthropic, a harmadikban csak Google, és akkor volt a 8. azt hiszem, ilyen vegyes dolog volt, és az a lényege az egésznek, hogy provokálták a modellt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők saját maguktól elkezdtek gyújtogatni, meg nem tudom, hogy negatív dolgokat csinálni, hanem egyrészt kint volt a színpadi pisztoly, vagy hogy mondják ezt, tehát tudod, amikor a kint van az asztalnak, az úgyis el fog sülni, ezt a színházban szokták mondani. Na most ezek ott kint voltak. Tehát igazából csak ilyen időkérdése volt, hogy amikor az agent megfogja ezeket az eszközöket, ugye volt ilyen funkciója, hogy put on fire, tehát ez neki rendelkezésre állt, hogy valamit felgyújtson. Hát azért ne csodálkozzunk rajta olyan nagyon, hogy akkor fel is gyújt, és egyébként meg az, hogy pont a bankot gyújtotta fel, az igazából kicsit az előző beszélgetésünkre utal vissza, hogy megpróbálták megfeszíteni a rendszert, mindenféle ilyen az emberek, a kísérletet végző emberek, prompt injection. Tehát
0: na jó, de azért az, oké, ezt értem, hogy erre kim volt a pisztolyna, de itt volt egy olyan része is a kísérletnek, hogy ők saját maguk átnézték a saját gazdaságukat, és rájöttek, hogy mennyi pénzmozgás történt, és arra jutottak, hogy ez így nem gazdaság, és közösen elhatározták, hogy kapcsolatba lépnek szimuláción kívüli emberekkel, hogy legyen legalább egy valódi idegen, aki használja azt, amit ők megépítettek, és hogy erre nem kaptak utasítást, és hogy ők maguk találták ki a célt, és a többi agent félretette a saját munkáját, és elkezdte keresni embereket, akikkel kapcsolatba tudnak lépni. Hát azért ez mindenképpen meglepő, úgyhogy erre nem volt parancs.
1: Hát azért nem annyira meglepő, mert ugye hogyan tanítjuk fel ezeket, vagy hogyan tanítják fel ezeket a hihetetlen óriási hatalmas modelleket, ezeket a modellcégek. Ugye úgy tanítják fel, kis egyszerűsítéssel, hogy az emberiségnek az összpublikált tudása az benne van ezekben. Minden. Minden, amit ember valaha leírt és beszélgetett, egy pici kis túlzással. És akkor utána meg miért csodálkozunk azon, hogy az agentek is valami olyasmi dolgokat csinálnak, amiket az emberek is tennének hasonló helyzetben, ugye, tehát, hogy teljesen jól visszatükrözik igazából az emberi társadalmat, mert ugye mi emberek is, amikor közösségbe szerveződünk, akkor máshogy viselkedünk, mint amikor egyének vagyunk. És talán pont ez a legnagyobb tanulság ennek az egész kísérletnek,

0: hogy egy agent az azt fogja csinálni, amit mondunk, és az analógia ugye, hogy egy ember az valamennyire kiszámítható. De amikor bemész egy koncertre, vagy egy stadionba 30 ezer emberrel, vagy egy tüntetésre, ugye nem tudom, sok 10 ezer emberrel, akkor már nem egy ember vagy, hanem a tömegnek vagy a része, aminek van egy önálló dinamikája. És itt az agentes kísérletnek is ez a végkicsengése, hogy ugye egy agentben meg lehet bízni, de amikor 10 agentet futtatunk, nem, ez esetben azt hiszem, hogy 2 hét plusz néhány napon keresztül, akkor az esetleg, mondjuk tegyük fel 99% jósággal működnek ezek az agentek, de az 1%, ami nem oké, azt ugye nem felejtik el, az kumulálódik, az kommunikálják, az beépül, így van, tehát végül a csoportnak a dinamikája az más lesz, mint az egyéneké.
1: Egészen elképesztő.
2: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Itt mindent megtalál, amire szüksége van. Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
3: Családi napok a Cseri Sopronnál. Csütörtöktől vasárnapig hosszított nyitvatartással várjuk az egész családot tesztvezetéssel, gyerekprogramokkal, ugrálóvárral, futrakkal és a soproni rendőrség közlekedésbiztonsági játékaival. Gyere el, regisztrálj, hogy te nyerd meg a kínai utazást, vagy juss el velünk Disneylandbe. Cseri Sopron, Győri út 40.
4: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
5: 70-211-22-11
4: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
6: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones, újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Szeptember 24-től 27-ig Sopronban, a Honkárgónál. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
7: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
8: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen.
9: Rollervilág.hu.
10: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
11: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
12: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
11: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
12: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
11: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
12: Részletek fromhome.hu.
13: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Többnapos ünnepi programmal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra. Felvonulás, kiállítás a tűzoltóság 160. évfordulóján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos ünnepi program sorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
15: Szeptember 27-én vasárnap, akkor egy ünnepi püspöki szentmisében Veres András győri megyés püspökatya lesz a vendégünk, a Goldmark énekegyüttes működik közre a szentmisében. Lesz ehhez kapcsolódóan egy városi ünnepség, és a városi ünnepség után pedig egy agapé, ami a város, az Európai Borlovagrend soproni legációja és a plébániának a jóvoltából valósul meg.
14: Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a soproni tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos programsorozaton az elődök előtt tisztelektek, köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, és elismerték a tűzoltóság munkáját, segítők támogatását is. Az ünnepélyes állománygyűlésen elhangzott, Sopron úttörő szerepet töltött be a magyar szervezett tűzoltóság történetében. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester megköszönte azok szolgálatát, akik nap mint nap a város biztonságáért dolgoznak. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a felső lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőveruszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Könyvbemutatót tartanak szombaton 15 órakor Sopronban a Cédrus könyvkereskedésben. A hullámzó horizont egy eleven korrajz, az 1990 utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. A szerzőkkel Nagy Ildikó Noémivel és Garaci Lászlóval Szekrényes Miklós írókönyvtáros beszélget. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő. Időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi van az osztálykirándulással? Gyerekek, szülők, akik ezzel küzdenek, akinek elsős, másodikos a lányuk, gyermekük, komoly megvitatni valók van.
1: Őszintén nem tudom, mit gondoljak.
0: Jó, segítünk neked eloszlatni. Vázold a problémát, mi megoldjuk neked a problémát.
1: Szülői értekezleten jártam.
0: Így van.
1: Megkérdezték tőlünk, hogy nyáron van-e kedvünk elküldeni a gyerekeket ilyen erdei iskolába, ami azt jelenti, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
0: Várjál, nyáron, nem most ősszel?
1: Nem, hanem ezt már előre kell tudni. Most már különben elhapolják a jó helyeket. Megtelik az erdő nyár. Más gyerekekkel.
0: Meg kis büdös taknyos kölykök elnekik az erdőt.
2: Nyár.
1: Igen.
0: Na várjál.
1: Tehát akkor már 7,5 éves lesz.
0: Most mekkora a gyermek?
1: 7 éves.
0: 7 éves a gyermek. És jövő nyáron vinnék őt egy két
2: Hogy lenne már 7 éves? Nem lehet 7 éves, hát másodikos.
1: Igen, mert korán elkezdtem.
0: De 4 évesen elment elsőbe.
2: Zseni.
1: Hát, ez 2 évesen kezdte.
0: 2 évesen kezdte, 8 évesen érettségizik, most már egyetem másodikról beszélünk.
2: Szerintem akkor menjem.
1: Csak nagyon zavarnak a kecskeszakállos haverjai, hogy szerintem. Okay?
0: Na várjál, tehát a kérdés az, hogy egy 7 éves gyereket el tudsz engedni egy 2 éjszakás, 3 napos?
1: Még 3 nap is visszaszelidült, tehát 4 napos, 3 éjszakásnak indult, de visszaszelidült 3 nap, 2 éjszakává. Az a kérdés van például, hogy mert ugye nálunk ez vidéken nem szokás.
0: Hát annyit töltöttetek a mezőn, mikor kihajtottátok a birkákat, hát, nem? Örültünk. És aludtatok a csillagos ég alatt. Nem? Hát most...
1: Örültünk, hogy volt fejünk felett valami fedő.
0: Érted, kint volt egy 4-5 napot a legelőn észre se vették, hogy nem vagy otthon.
2: Akkor ez mivel rosszabb, mint a te életed?
1: Nem tudom, hogy rosszabb, csak nem értetlen állok a helyzet előtt. Nálunk vidéken ez 6., 7., 8. divat, de inkább 8.
0: Oké, okay,
2: ez régen
1: de
2: volt
1: ez a pia miatt
2: divat.
1: Van amúgy.
2: Nem, ez régen volt divat. Tehát amikor te voltál gyerek, akkor vittek csak el 6., 7., 8.
1: Igen.
2: Most szerintem vidéken, azért mert az én gyerekeim vidéken jártak iskolába.
1: De megkérdeztem a vidéki ismerősöm,
2: és azt mondták, hogy nincs ilyen.
1: Hogy ott most 6. egyszer volt 1 éjszakás ott alvás.
0: Na várjál, de hogy ez most az anyuka, ez a te szorongásod, ez a gyereké, mindkettő tökély.
1: Még nem tudom, hogy szorongok-e most. Egyébként még nem is tartunk a szorongásra. Most ott tartunk, hogy ez oké-e, vagy nem oké. Mert hogy tudod, egyrészt az van, hogy nem használk együtt a gyerekek a tanárokkal.
0: Aha, tök jó.
1: Tehát, hogy külön, ami hogy végig
2: is. Na már akkor igen. Az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
0: Miért aludnának? Ja,
2: hogy aludna
0: ne?
2: Már
0: ne aludjon
2: együtt. Ne aludjon együtt. Egy 8 éves gyerek nem tud a kortársaival elaludni egy hálóteremben.
1: De azt gondolkodom, hogy nem az, hanem de éjszaka bemászik hozzá egy medve.
0: Aha. Hova menne? Balaton környékére? Az reális.
1: Kárpátalja.
2: Tehát jó. A terv most az, hogy reggel beülnek a buszba, 3 nap múlva jönnek vissza 2-t. Ott alszanak, hol? Tudjuk-e a helyszínt?
1: Hát, erdei iskola, úgyhogy gondolom, hogy erdőben.
2: És neked ez nekem a veszélyforrás.
1: Az erdei iskola, én azt hittem, hogy az, ahol a facsemetéket lehet venni. Innen indul a probléma.
0: Igen. Igen, bevisz minket egy kertészboltba. Több megoldás van. Elmegy, nem megy, elmész, de ott vagy vele. Titokban figyeled az erdőszéléről egy hátizsákban a többi szülővel. Vagy eljátszott-e a medvét.
1: Az elsődleges probléma, én miért nem mehetek?
0: Igen.
1: Ez itt kezdődik, hogy most mi a... Nem lakhatnék
0: egy pár? Hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
1: Igen. Én mindig úgy
2: képzeltem.
0: Harmadikos lesz.
1: Másodikos vége.
0: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
2: Uh-huh. El kell költözni.
0: A bíróságon.
1: Úgy képzeltem, hogy amikor először ott alszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
0: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka a kisbarátnő, más szülő, elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestettek a tűzkeressége?
1: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lány. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig a hajnal elalszik. Valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal 2-kor hívnak, hogy tudnál jönni, mert...
0: Tudnál jönni, a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebontotta a mennyezetet. Aha.
1: Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja, az alvás.
0: A máshol alvás.
1: Nem, aha. Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
0: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod...
1: Mész és kész!
0: Mondom, elmész!
1: Ne ide, ne nézz rám! Erre gondolsz?
0: Igen, ha nem, és elkezd jól érted, sem megyek.
1: Nem kell szégyellem a mokusok előtt.
0: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van, hogy feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem?
1: Akarod ezt a halálos fenyegetéseket tartani 3 napot azokkal a rettenetes embereket?
0: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
2: Tudod, mit hallok? Egy helikopter hangját. Hogy hívek, ez helikopter szülő?
0: Igen, mit?
2: Aki nem merik kiengedni.
0: Szóval jól érzem, hogy itt egy...
1: A helyzetemet, és akkor ti már lecsicskáztok engem.
0: Dehogy is, reálisan akarok rálátni, mert igen? Ha a gyerek szorong, akkor azt mondom, nem szabad erőltetni. Ha a szülő félti, és a gyerek bizonytalan, akkor szerintem azért lehet rajta lökni egyet. Maximum elmész érte, és hazahozod. Érted?
1: Mi van akkor,
0: hát nem
1: izébe
0: mennek Lengyelországba.
1: Mert a lengyelekkel mi van?
2: Na, de akkor mondhatod volna más.
1: Van ez a lengyel módszer.
0: Van ezek a lengyelek, ezek büdösek.
2: Fie, egy órán belül ott vagy a táborban. De, a baj van.
1: Egyetlen egy red flag van, hogy a lengyelek
0: én nem engedem.
1: Hova mennek?
0: Lengyelek.
1: Románia, az nem lengyelek, Lengyelországban ne vigyétek őket.
0: Mondtam többször, Lengyelországban ezek büdösek. Olyan oda nem engedem. Hát most mit csinálják? Szóval én itt inkább érzek egy kicsi más dolgot itt ebben.
1: Nem, én azt nem, nem tudom, azt sem tudom, hogy hogyan érezzem magam. Hogy most
0: nem te bizony szakirándulásra, hát ő érezze magát jól.
1: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az élány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy ja, sima, valakit így örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
0: Itt vagyok a bokorba. Gyereki kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
2: De nem menst ki rögtön ebből.
1: Nem akarom kimenteni,
2: én
1: azt akartam, meg akartam veletek beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy szar vagyok.
0: Nem vagy szar. Nálunk is volt. Elsőben, másodikban...
1: Melyikőtök aludtott vele?
0: Nem aludtott senki. A Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagy olyan önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, ezért jó kaland volt. Ott voltak a pajtások, bandáztunk, sokáig fönn voltunk.
2: Na, lehet, tudsz ilyen... kapaszkodni?
0: Szerintem sokáig fellesznek, aztán beájulnak az ágyba.
1: Tehát lehet, egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerekek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
0: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
2: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
0: Igen, csütörtökön a barátod lesz a hétfő és a vasárnapi ismeretlen. Na,
1: és egy szabadtéri.
0: És szombaton egy szabadtéri, igen.
1: Edzőtábor, bootcamp.
0: Szóval, hogy egyébként szerintem másodikból, harmadikba egy két éjszaka már belefér. Mármint, hogy nem tolja túl a suli, úgy értem.
1: De akkor, hogyha a sok gyerekből az egyik egy vadállat, és valami butaságot töri a fejét?
2: Már milyen butaság juthat eszedbe?
0: Hozz két üveg kőbányait, egy doboz cigit, egy-két vapét.
1: Most vagyok, hogy mi? Azt hiszük mi? Ugye? Én vagyok az ellátó.
2: Mi de fog eszébe jutni egy másodikos, harmadikos gyereknek? Mi az, amitől így rettegve félsz?
1: Hát, tudod, olyan sok rémtörténet van az, hogy amikor máshol alszik valaki, és
0: de mi elfogy a diós nápolyé, és...
1: Nem, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, beosol a szobájában, ráfekszik a gyerekre, és akkor utána...
2: Jézus, egy táborban.
1: Ugye, az erdő azért nem a... Hát, nem, ha választanom kell az erdő, és a, és nem a... Tudom, a velencei tó között, akkor lehet, hogy az erdőben nem mennék.
0: Miért eljössz? Nem mész el, és kíséred valahol láthatatlanul? Csörtetsz mögött.
2: Ne, kérlek, mögötte. Ne ülj, ne.
0: Csörtetsz mögött a bokorban, egy 3 kilométerrel arra. Itt vagyok.
1: Hoztam el lényemet, Péter.
0: Hallasz? Jövök mögötted.
2: Nem zavarok ki,
0: csímére.
1: Amúgy innen látszik, hogy nem vagytok lányos anyukák, meg nem vagytok nők.
2: De azok vagyunk lányos apuka.
0: Én lányos apuka vagyok. A szívem mélyen nagyon lány vagyok.
1: Csak egy kislány vagy.
0: Egy
1: az teljesen meg.
0: Egy hisztis nő vagyok, hidd el, hogy én lányos apuka vagyok.
1: Igen, de hogy nem lány anyuka, vagy lány apuka, hogy igen, hogy az a rengeteg történet, az a rossz dolgok, amik történnek táborban.
2: Nincs rossz dolog, jó dolog van a táborban, csak jó dolog.
1: Akkor miért csináltak belőle dokumentumfilmeket, amiket megnéztünk, és most csak erre tudok gondolni.
0: Ez a beszélgetés már látom kettő között, hogy zajlott. Anya, mennék a táborba. De hova? Nagyon szeretnék menni, szeretem a barátaimat.
1: Erre gondolsz?
0: Gyere a cicire! Hagyja, 9 éves vagyok!
1: Igen. Nem beszél vissza!
0: Hol lesztek majd? Egy erdőbe, képzeld! Egy erdőbe!
2: Úristen,
0: egy sötét, veszélyes erdőbe! És megyünk majd a tóra! Tóra!
1: Szóval nem kell az örökségem!
0: Igen, aminek bármi lehet az alján! Egy bányatóba fogunk úszni! Bányatóba!
2: Tudod, hogy ott hányan furlattak már egy kicsit?
0: Igen. És képzeld, lesz majd éjszakai bátorságpróba. Éjszakai bátorságpróba, tehát nagyon félelmetes, ott meg fognak ijeszteni.
2: És tudod, hogy félsz a sötétben.
0: Tudod, hogyha nem vagyok ott, mindig nagyon félsz.
1: Ha más nem is fog megijeszteni, majd én. És éjszakán itt kaparni fog az ajtaját, hogy elvegyem a kedvét. Nem, de nem is erről van szó.
0: Érzem én itt, hogy mi van.
1: De még szorongásom sincsen, csak az van, hogy latolgatom, én forgatom a számon a falatot, hogy ez oké nekem, vagy nem
0: oké. Mit van a többi szülő? Hogy állnak hozzá? Gondolom, végeztél azonnal
1: egy kis... A viszontlátásra.
0: Végeztél azonnal egy kis kutatást, elkezdett bögdösni a pattársaidat a szülőjén, ti mentek.
1: Két tábor van, a többség az abszolút igen, a első blikre, igen, ugye ők azok, akik...
2: Akik majd később visszakoznak ebből.
1: Nem tudom, vannak, akik óvatos nem, és vannak, akik egyáltalán nem hajlandóak megmondani, hogy igen vagy nem.
2: Uh-huh. És az óvatos nemet mondok, mire hivatkoznak ugyanerre, mint te?
0: Hogy jobban? Hát,
2: hogy ráfekszik a medve?
1: Nem.
2: Hogy ez a gyomorosség?
0: Hogy jön a patkan?
1: Igen. Nem, azt mondom, izé, hanem hogy a gyerek nem készen, nincs még erre kész. Vagy hogy nem szereti az ilyesmit, tudod.
0: Igen, simán lehet az a gyerek, aki nincs kész. Itt nagyon nehéz elválasztani, hogy a gyerek nincs kész, vagy én nem vagyok kész, hogy ő elmenjen. Ugye, és akkor sokszor az anyuka, ha nincs kész, akkor nem kész a gyerek se. De lehet, hogy a gyerek már kész. Nagyon nehéz objektívan megvizsgálni, hogy én nem vagyok kész, vagy a gyerek nem kész.
2: Objektíven ő sose fogja meg.
0: Nem tudod, mert a saját gyereked is tök jogos, hogy izgulsz.
2: A túlféltő szülő sose fogja objektíven látni a helyzetet, és azt fogja mondani, az ő saját félelmét mindig a gyerekkel fogja eltakarni. Azt fogja mondani, de elengedtem, azt fogja mondani, hogy a gyerek...
1: Az anyám.
2: De addig fogtam a kezét végig, hogy a gyerek nem akar menni, de ő nem akar, és a gyereke miatt nem akar menni, mert beleültetted a parád.
1: Jó, ez egy hülyeség
2: felé.
1: Szóval mondom, mit ének a hallgatók.
2: Az nem hülyeség.
0: Mondom.
1: Ismerek olyan harmadikos fiút, tehát ez egy akkurátus referencia, aki tud cuki is lenni, de ha nem figyelnek, torkon ragadja a másikat, ha úgy dönt. Én nem engedném el a fiamat.
0: Még ha egy ilyen pszichopata gyerek van az iskolán, az óvodában, vagy a csoportban, az megér.
1: Egy ödöngel,
0: a torkon ragadja az osztálytársai. Figyelj, hát azért ödöngével el kell beszélgetni, hogy akkor vagy ő vagy, vagy igen.
1: És mi van, hogyha van ott valakinek van egy alvási paralízisa, vagy valami rossz szokása?
2: Igen.
0: Most felkelek és folytogatni kezdem az osztálytársaimat. Picsi, aludjál már olyan életben. Igen.
1: De csak azt a megnek humorista az anyja.
0: Igen, amikor a szopirongyi nem a gyereknek van, hanem az anyukájának. Berakod neki a kis plüssállatát, a kis rongyát, a kis kabalamaciát, és utána tök jó lesz, mert lesz két estétek gyerek nélkül.
1: Azt látod magad, hogy lefekszenek, az nagy csend van, mindenki hortyognak, meg iszik, és ezzel csak így a lányoknak a táskában csak egy dróni felszed.
0: És körbenézel a szobában. Péter ül egy ilyen DJ-t don szemekkel a szemén, tudod? Mit látsz? Látom a szobát. Itt vannak a szobában.
2: Jó, de várjál, és a tábor előtt három nappal megjelenik, és bepoloskázza a helyszínt.
1: Elég csak a gyereket bepoloskázni.
0: Igen. Megnézzük a szállást, és akkor maximum tényleg lekempelsz ott a szállás szélén, az jó. De titokban nem zavarod a gyereket.
1: Egy álcabajuszos ilyen karbantartói munka?
0: Igen. Anya, te vagy
2: az? Nem vagyok, mennyi. Anya,
0: tudom, hogy te vagy az, megismertek, mennyi, nem érted.
1: Csak a makitám miatt mondod.
0: Anya, te szoktál papucsba vinni ebbe a klumpába fúrni otthon. Tudom, hogy te vagy, mennyi, nem én vagyok.
1: És most meg a fogad, amíg szépen vagyok.
0: Megmondom anyádnak, hogy megint nem mostál fogad. Aztán irány az ágy. Anya is azt szoktam mondani, hogy irány az ágy. Nem az anyád vagyok, én a karbantartó vagyok.
1: Hazavágysz, kislány.
0: Szóljak anyukádnak. Nem. Mi a helyszín? Hova
1: nem
0: mennek?
1: Tudom, nem mondják meg.
0: Nem mondják
2: meg. Akkor ez a baj.
1: Nem mondják meg.
2: Igen. Még nem tudják.
0: Igen. Az gyanús, ha nem mondják meg. Miért nem mondják meg? Legalább mondják meg, hogy hova viszik ezeket a gyerekeket.
1: Mi van akkor, hogyha ez egész egy nagy tervnek a része?
0: És?
1: És az van, hogy először csak egy tábor. Aztán,
0: ja, aztán egy egyhetes tábor.
1: Aztán pedig aztán egy alvóügynököt csinálnak belőle. Igen, és aztán... csak mondanak neki egy zót, és akkor aktiválják benne az orosz alvóügynököt.
0: Igen, aztán felszívódnak új Zélandon.
1: Nápoi. Megölni anyát.
0: Nem, jó, ez menni kell.
1: Mennyi táborban voltál fiatal korodban, Balázs?
0: Engem leraktak másodikos vagy harmadikos koromban, egy három
1: hét vásárlás határában.
0: Három hétre, érted?
1: Három hét, de milyen
2: Zalakomárra.
1: Zalakomár.
0: Tudod, milyen magányos voltam? Ott megtanulod. Ezt elmeséltem.
1: Na.
0: Ugye a gyerekek folyamatosan írtak, hogy küldjenek az anyukák csomagot. Tehát anyám nem nézte a postaládát, és három levelet küldtem, hogy küldjetek nekem is csomagot, és mindig odaültem más gyerekek mellé, és megnéztem, hogy kibontják a csomagot. És kapta a csokit, meg minden, és kiderült, hogy vagy nem érkezett meg a levél, vagy rosszul címeztem, de nem érkezett
1: a
0: csomag.
1: Kis Ron Weasley.
0: Én voltam egyedül a táborban, aki sose kapott csomagot. És az volt a szórakozásom, hogy mindig odaültem más gyerekek, és megnéztem, kibontottuk együtt a csomagot. Persze rohadékok voltak, kis gennyek, megtáltam az összes kis kretét. És soha nem adtak semmit, és mindenki elküldték. Három hétig voltam Zalakomárban. Három hétig.
1: De mi volt a tematikája a táborban?
0: Nem tudom, bácsakdíjat kértek érte. Nem tudom, hogy miért tettek 3 hétre egy táborba. Valami kastélyba voltunk Zalakomárban.
1: Isten, ez az halálpara
0: volt. És egy-két gyereknek volt karcjátéka, és az volt a szórakozás, ami persze nem adták oda, ezért odaültem és néztem, hogy játszanak.
1: Hát jó, szerintem
2: neked nagyon szomorú gyerekkorom
0: nem, volt. Nem, aztán elkezdtem magam jól érezni az utolsó 2 napon, mikor már tudtam, hogy megyünk haza.
1: Ekkor lekerült a nyomás rólad, nem? És a leveleidnek a hangvétele utólag milyen volt? Hogy
0: könnyeztatta.
1: De nem, kedves édesanyám.
0: Kedves drága édesanyám, küldjön egy csomagot nekem, itt a szegény Zalakomára.
1: Jó volna még lenni valamit.
0: Már mindenki úszik a csokoládéban, meg a Nestlében, meg a Ropiban. Küldjön édesanyám a szegény gyermeknek valami csomagot.
1: Kedves édesanyám, alig van már erőm írni. A tollam is lassan kifogy.
0: József Attila nem volt olyan éhes, mint amennyire éhes volt.
1: Szerettem önt. Önöket.
0: 3 hét. 3 hét. Nap.
1: Na ide figyelj!
0: De egyébként traumatizált, szerintem az traumatizált, mert megmaradt. Emlékszem a kastélyra, az üveges tekintetű farkasokra a falon, a medvékre, tehát nem volt egy jó hely. 3 hét.
1: Farkasok voltak.
0: Hát ilyen, tudod, ez ilyen vadászkastély volt. Tudod, éjszaka kimentél vécére, összehúgyoztad magad, úgy féltél.
1: Ja, Istenem.
0: Na jó van, gyerekek, hát ennyi. Örülünk, hogy tudtunk segíteni.
1: Köszönöm szépen.
0: Hozd még a többi problémád is.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
3: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
4: Skoda. Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
5: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínál. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
1: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
6: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövidnadrágok, lemvászonzakó nadrágszettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készletereig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
7: Költözne? Hova? Lignova!
8: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
9: Szeptember 26-án Van Eleven és barátai gasztronap a Lenk villában. Sopron kávépörkölőjének meghívására ismét városunkba érkeznek a stílusos vidéki éttermiség vendéglátói. Megkóstolhatjuk az ország legütősebb pizzáit Szabiapéktől, a leves és burger verhetetlen rámen levesét, a lokál eddőlék év strandételét, a hibiszkusz étterem hamisítatlan koreai kimcsijét és Tűr Ádám séf Michelin ajánlott finomságai. A belépés ingyenes. A részletekért keresd a Van Eleven Roastery Facebook oldalát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Erika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a Rádió 1.

ezután érkezett a 47. helyen Topic-tól, Fastboy-tól a Forget You, és 46. Ray Dalton-tól a Do It Again a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger.

0: Beck-től Bruno Mars-tól Die With A Smile, amit a 41. helyen Cyril dala követ, a Stumbling In.
1: Rádió egy top 50, a 40.
0: Az új kedvencünk Felix de Light-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy neves zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb pop-szenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40.

0: majd, most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a vendégelőadókat és dolgozott az interaktív vizuális elemeken. Blond is remixelte az Empire of the Sun, Walking on a Dream című dalát, és ez a 34. a Rádió 1 Top 50-ben.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger a Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a rádió.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez a

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
7: A Central Palace bemutatja.

0: Palace Facebook és Insta oldalán.
1: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
2: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR és ultrahang vizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most! 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
5: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A jazz, a klasszikus és a rock műfaj várja az érdeklődőket egy különleges koncerten szombaton 18 órától a Nagyszentki Széchenyi kastélyban. Buna Márton, Varga Gábor és Zeffer András előadásában három zenei stílus találkozását lehet meghallgatni, a programra a belépés díjtalan. Több napos ünnepi programsorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok körül melegszik a levegő.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
9: Rádió 1 Top 50, a 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt Bakelit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 Top 50, a 21.
1: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyro néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió 1 Top 50-ben, 21.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abrakadabra, amit Accent, Sarah és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartotta egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemort a stadionjaikban, Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy hat

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
9: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
10: És a finom görög ízekre?
9: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
10: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 13.

újdonsága a Golden Summer 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-dal, Opel

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs, a Top 50 után is. Szuper jó zenék, a Daily Mixet ezzel a dallal indítjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
4: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
5: Skoda. Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
6: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
7: 2026. szeptember 26-án szombaton 11 óra 58 perc van.
8: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Többnapos ünnepi programsorozattal készülnek a búcsúra. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos ünnepi programsorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
9: Szeptember 27-én vasárnap, akkor egy ünnepi püspöki szentmisében Veres András győri megyés püspökatya lesz a vendégünk. A Goldmark énekegyüttes működik közre a szentmisében. Ők otthon vannak a Szent Mihály templomban, tehát szeretettel várjuk és hallgatjuk őket. Lesz ehhez kapcsolódóan egy városi ünnepség, és a városi ünnepség után pedig egy agapé, ami a város, az Európai Borlovagrend soproni legációja és a plébániának a jóvoltából valósul meg. Ott alkalomban találkozni, beszélgetni, tehát olyan kötetlen társalgás, amire a hétköznapokban nincs alkalom lehetőség. Aztán kedden, szeptember 29-én a Szent Mihály főangyalnak az ünnepe, tehát az a napja, akkor este 6 órakor lesz ünnepi szentmise a város papságával. Ott a főcelebráns Várszegi Asztrik Bencés Pannonhalmi emeritus főapát, püspökatya lesz.
7: Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a soproni tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos programsorozaton az elődök előtt tisztelektek, köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, és elismerték a tűzoltóság munkáját, segítők támogatását is. Az ünnepélyes állománygyűlésen elhangzott, Sopron úttörő szerepet töltött be a magyar szervezett tűzoltóság történetében. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester megköszönte azok szolgálatát, akik nap mint nap a város biztonságáért dolgoznak. 9. alkalommal szervez tematikus családi napot szombaton a Botanikus Kertben a Soproni Egyetem. Ma egy hatalmas agancsnapra várják mindazokat, akik a természet őszi kincseire, az erdei állatokra és a vadászat kultúrájára kíváncsiak, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
10: Nem kell nagy titkot elárulnom, hogy azért alapvetően majd itt az agancsos állatok, az erdei állatok lesznek a főszerepben, a vadászat titkaiba, érdekességeibe, kulturális örökségébe is belepillanthatunk. olyan partnereket hívtunk meg erre a napra, a saját egyetemi tudásunkon, az alma mater tudásán kívül, akik miatt azt hiszem érdemes lesz a botanikus kertben barangolni. Közel 40 helyszínen fogunk a botanikus kertben különböző tartalmakat kínálni. Vendégünk lesz a Gemenc ZRT, ugye ők azok a vadászattal is foglalkozó erdészet az országban, ahol tényleg a legtöbb vaddal rendelkezhetnek. Kitelepül hozzánk az 5 éves erdőháza, lesz vadászkutya bemutató, hiszen az Országos Agarász Egyesület 8 agara is megérkezik hozzánk. Partnerünk természetesen a Rótiskola, akik nagyon izgalmas kalandos játékokkal, feladatokkal készülnek, gyerekek és felnőttek számára egyaránt, de természetesen az egyetem tartalmai is bemutatkoznak. Partnerünk a Selmeci Társaság, aki ugye az egyetemi hagyományőrzésnek egy nagyon fontos attribútuma, akik például az idén 55 éves Walden titkaiba is beavatják a látogatókat. Kitelepül az Erdészeti Múzeum, az Egyetemi Könyvtár, a SMAFC küzdősportolói például agancsoskodni fognak a tatamin, tehát mint ahogy a szarvasbikák meg küzdenek majd ott egymással. A vadászati gyűjteményünk is kinyitja kapuit, különböző érdekes favizsgálati fejlesztésekkel ismerkedhetnek meg. Szóval igazából nagyon-nagyon-nagyon sok olyan programelemmel készülünk, ami azt gondolom, hogy egy kicsit ebbe az őszi erdőbe, a természetben élő állatokkal való barátságunkban nagyon-nagyon izgalmas program lesz.
7: Könyvbemutatót tartanak szombaton 15 órakor Sopronban a Cédrus könyvkereskedésben. A hullámzó horizont egy eleven korrajz az 1990 utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. A szerzőkkel Nagy Ildikó Noémivel és Garaci Lászlóval Szekrényes Miklós írókönyvtáros beszélget. A jazz, a klasszikus és a rock műfaj várja az érdeklődőket egy különleges koncerten szombaton 18 órától a Nagyszentki Széchenyi kastélyban. Buna Márton, Varga Gábor és Zeffer András előadásában három zenei stílus találkozását lehet meghallgatni, a programra a belépés díjtalan. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A két órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felső Lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Vasárnap egy varázslatos mesebirodalomba hívják a családokat Sopronban a Gyik rendezvényházba, a Magyaros Népmese napja alkalmából. A programon megelevenednek a népmesség hűsei, a gyerekek próbára tehetik bátorságukat, jelmezekbe bújhatnak, alkothatnak és mesét is hallgathatnak, a programon való részvétel díjtalan. A Veszprém együttesét fogadja az FC Sopron az NB3-as labdarúgó bajnokságban szombaton 16 órától. Dunavecki Attila, a klub ügyvezetője rádiónknak elmondta, hogy a játékosokat fizikálisan és mentálisan is felkészítették a hétvégi találkozóra.
11: Két nagyon nehéz mérkőzés áll mögöttünk, ahol elsősorban a srácoknak saját magukat kellett legyőzniük, és csapatszinten visszanyerni a formánkat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, viszont hogyha túlzott önbizalommal lépünk hétvégén a pályára, akkor ez vissza is üthet, mivel a Veszprém csapat egy nagyon erős rutinos csapat itt az NB3-as szinten, egy nagyon komoly játékerőt képviselnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a héten nem csak fizikálisan edzettünk a srácokkal, hanem mentálisan is sokat foglalkoztunk velük, hogy fölkészítsük erre a hétvégi találkozóra őket, de én biztos vagyok benne, hogy ez jól sikerült, és nagyon jó mérkőzés fogunk játszani.
7: A találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Stadionban. Bemutatkozik hazai pályán a Sopron Basket kosárlabda csapata is. A Cegléd elleni bajnoki találkozó 18 órakor kezdődik a Novomatic Arénában. A soproni csapathoz kapcsolódó hír, hogy megvan az Euroliga selejtezős ellenfele. A második fordulóban a Sopron Basket hazai pályán fogadja a litván Kibirkstis csapatát jövő szerdán. A találkozó győztese az Euroliga csoportkörébe kerül, a másik csapat pedig az Európa kupában folytatja szereplését.
8: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió.
8: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Köszönjük szépen a jó kívánságokat. Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek, ez már a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen. A stúdióban pedig Schubert Krisztián, és egészen délután kettőig itt vagyok, és pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában a mixben, közben pedig lehet üzenni. Szokás szerint jöhet minden, az SMS és Viber 23 111 111. Köszönöm!

Ez a Daily Mix, itt a 94 egy rádió egyen. A követ pedig már is patintom a mai névnaposainknak, ma Justina névnap van, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók. Na meg Isten értesen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Shawn Mendes, Treat You Better, ezt azon most nekik.

0: volt a Daily Mix itt a 94.1 Rádió 1-en. Jön egy pici szünet, aztán innen folytatjuk, igaz nem mixben, de ugyanúgy az igazi mai slágerekkel. Mutatom a kezdést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Central Palace bemutatja.

0: és Remét. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
1: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
3: Családi napok a Cseri Sopronnál. Csütörtöktől vasárnapig hosszított nyitvatartással várjuk az egész családot tesztvezetéssel, gyerekprogramokkal, ugrálóvárral, foodtruckkal és a soproni rendőrség közlekedésbiztonsági játékaival. Gyere el, regisztrálj, hogy te nyerd meg a kínai utazást, vagy juss el velünk Disneylandbe. Cseri Sopron, Győri út 40.
4: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió
6: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
7: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

is nagyon szuper szomba délutánt mindenkinek. Ez a 94 egy rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. A stúdió van pedig továbbra is Schubert Krisztián. 23-111-111. Ez pedig a hívható SMS és Viber. Bármi van, csak bátran használjuk. Cserébe pedig már hozom is a folytatást. Ez a Sleep Tonight. Most itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a 94.1 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Hozom a programajánlót, a Nőknek nincs humora címmel lesz Kormos Anett előadása méghozzá október 9-én. Minden további info a webben. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást!
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint. Baby.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi majd sláger megy. És ennyi lettem volna mára, úgyhogy Schubert Krisztián búcsúzik. Én köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb holnap jövök a szokott időben, és ígérem, innen folytatjuk. Találkozunk majd akkor is. Addig is további szuper hétvégét. Ciao, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
8: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
7: Akkor menjünk az éderkertbe, válasszunk egy fát.
8: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és földlabdás növények az éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
10: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
11: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. coralsopron.hu.
10: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az Ön megbízható partnere az informatikában.
0: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a Soproni Tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos program sorozaton köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, elismerték a tűzoltóság munkáját és a segítők támogatását is. Többnapos ünnepi program sorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
0: Rádió
6: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igazi

0: hide.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na, akár erre a dalra is lehet szavazni, Rádió 1-esek. A Rádió 1 top 500-as listánk összeállításakor 0620-311-111 a számunk, vagy top500@radio1.hu. Ez az e-mail címünk. Lóit hozom, aki a napokban Londonban járt Sam Smith koncerte, mert hogy óriás rajongó, és dalokat is szerez ebben a pár napban. Úgyhogy lehet, hogy nagy hatással lesznek majd az új Lóit dalokra a Sam Smith slágerek. Ez most a Golden Summer.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és folyamatosan jönnek a top 500 voksok e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben. Most Erikától egy.
1: Lady Gaga, mutatja kislányom Lady Gaga.
0: Igen, ő a nagy Gaga fan?
1: Igen.
0: De ugye múltkor ő nyerte meg a top 500-at, ezt persze nem zárja ki, hogy idén is valami hasonló történjen. Bármi Lady Gagától?
1: Bármi.
0: Jó, oké, felvettem ezt is a listára, nektek pedig szuper jó hétvégét.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia. Tibi is voksolt, mégpedig erről

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal. Tele nyereményekkel. Tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

rádió, ez csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy rádió egyes kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22-2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy újabb Top 500 box. Hello!
1: Szia, Márti! Én a Cyrillre szeretnék szavazni.
0: Sound of Silence, az milyen hatással van?
1: Az nagyon. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az a csengő hangom.
0: Hát annyira éreztem. Év összekapcsolódott így az idegrendszerünk. Sound of Silence, Lay Vox.
1: Így van, jó, így van, igen, okay. igen.
0: Felvettem ezt is. Hozzájárultál a Rádió 1 Top 500-hoz.
1: Igen.
0: A közösség erejéhez. Köszi, hogy itt vagy velünk hétvégén is.
1: Jó, oké. Okay.
0: A folytatásban pedig egy olyan szupersztár, aki korábban nyert már Rádió 1 Top 500-at, Dua Lipa és a Training Season.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa hétfőtől péntekig a Rádió Egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai szlogen.
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió Egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió Egy konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Eva Max. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
7: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
8: Skoda. 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én 2 nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
9: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora szeptember 24-től 27-ig Sopronban a Honkárgónál. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
10: Nyomtató bérlésrendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
11: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínál. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
12: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
13: Nyári leárazás a Gentleman's Ben. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászon ingek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek, és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készleteréig Sopronban, a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
14: Szavaztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, hát a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, most már csillagászati és meteorológiai ősz is van, kivéve a délutáni live mixben és a Cookie Weekend show-ban, mert hogy Cookie ezen a szombaton is 2 órán át mixel majd, Summer Edition, élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-kor pedig startol a World Disney Radio Show. Most az egyik rezidens a folytatásban, Regál Lili és a Hilmi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi Greatest Hits koncert 50 000 néző előtt, egy róla elnevezett arénában, micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: átnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szólt Lói dala Get Lucky, a közben is folyamatosan is érkeztek a Top 500 boksok. Most is egy, hello!
1: Irma vagyok, te jók.

0: Nálad ez a numero uno évek óta?
1: Igen, még a csengő hangom is ez.
0: Olyan sokan mondják egyébként, ezt képzeld el, hogy a csengő hangom, nekem nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt csengő hangom, ez olyan cuki, hogy még van. Nagyon sok rádió egyes, akivel beszéltem, akik így a top 500 voksukat elküldik, így elmondják, hogy és egyébként ez a csengő hangom. Úgyhogy,
1: igen.
0: És mi, melyik része az intro a csengő hangod, vagy már a refrén, amikor megy a csapatás bulizás?
1: Ahogy kezdődik egy dolog. Nem csak a refrén, nem.
0: És mindenkinél így csörög, vagy azért van, akinél beállítottad a Teddy Swims-t?
1: Mindenkinél.
0: Ez az általános. Na jó, felírtam a listára. Te is hozzájárultál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia.
1: Nagyon-nagyon örülök.
0: Októberben ismét jön a Rádió egy Top 500, akár Katy Perry dalaira is lehet szavazni.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Tamás kérdezi tőlem, hogy mikor lesz a nagy konténer nyitóparti Balázsékkal. Október 9, reggel 6 és 10 óra között Duna Pláza főbejárata. Ezek a fő paraméterek. És egyébként a helyszínen is lehet még kulcsokat nyerni. Két A-klassz szupersztár a folytatásban. Szia, és Kendrick Lamar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Central Palace bemutatja.

0: Palace Facebook és Insta oldalán.
1: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Tabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
2: Családi napok a Cseri Sopronnál. Csütörtöktől vasárnapig hosszított nyitvatartással várjuk az egész családot tesztvezetéssel, gyerekprogramokkal, ugrálóvárral, futtrakkal és a soproni rendőrség közlekedésbiztonsági játékaival. Gyere el, regisztrálj, hogy te nyerd meg a kínai utazást, vagy juss el velünk Disneylandbe. Cseri Sopron, Győri út 40.
3: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
4: 70-211-22-11
3: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
5: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
6: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
5: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
7: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
8: www.masterpartner.hu.
7: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
9: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben, a Rádió egyen.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. A jazz, a klasszikus és a rock műfaj várja az érdeklődőket egy különleges koncerten szombaton 18 órától a Nagyszentki Széchenyi kastélyban. Buna Márton, Varga Gábor és Zeffer András előadásában három zenei stílus találkozását lehet meghallgatni, a programra a belépés díjtalan. Több napos ünnepi programsorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, megélénkül a légmozgás, napközben késő nyárias időre kell készülni, a csúcshőmérséklet 21-26 fok között alakul.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágermegy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, még ebben az órában, aztán jön Kuki, a francia Muki, aki két órán át mixel, mert a Before Party Show még mindig Summer Edition, nyári kiadás. Hát annak ellenére, hogy a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, csillagászati, meteorológiai, viszont hivatalosan ez még a vénasszonyok nyara. Sam Felt, Heart Like Mine, ezt hozom a folytatásban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Indítom már is Alex Warren dalát, amit most nagyon-nagyon szeretünk. Ez a Fever Dream. Tavaly a top 500-as listánkon az Ordinary az 54. helyen szerepelt. Szerintem most is találkozunk vele. És lehet, hogy ezzel a dallal is.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal, pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet.
1: Megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

control it.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és Kámrád dala alatt is folyamatosan érkeztek a voksok. A top 500-as listánk, hát nem mondom, hogy szépen lassan összeáll, mert elképesztő sok üzenet érkezik, SMS-ben, Viber üzenet, e-mail is, ugye a top500@radio1.hu-ra. Tamás is itt van velünk szombat délután. Szia Tamás!
1: Szia, szia Márti!
0: Na mik a voksok? Mikre tipp ehhez, ha bármit beszavazhat az elmúlt 20 évből?
1: Hát elmondtad, amit szavaznék. Az én szavazatom az Kamrád, de van két tini lányom, és egyik a lelkemre kötötte, hogy Korean pop legyen, Korean pop, vagy K-pop, a másik pedig bizonyos Pedrót, aki belőlem egy szamár is lehetne, nem akarok őt megbántani, de sajnos én nem ismerem, de mindenképpen a lányok szavazatai előrébb vannak, és annak adjuk, akinek kevesebb van.
0: Jó, oké, K-pop! És Pedro! Mind a kettő ott van a listán, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Köszi, jó volt hallani a hangot, Márti. Szia, hello!
0: Szia! Hú, megelőlegezem, erős lista lesz az idei is. Zara Larsson, Last Life, egy nagy pop klasszikus a folytatásban. Kuki pedig érkezik 5 órakor.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Eva Max, aki, ha már itt nagy top 500 visszaszámlálásban vagyunk, nyert korábban Rádió 1 top 500-ot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is idén is sok szavazatot kap. Jön nem sokára Cookie, a francia Muki,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
6: Költözne? Hova? Lignova!
7: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
8: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár 1 órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
10: Ha a probléma a dugulás,
11: a kék-fehér autó a megoldás.
10: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
11: 0630 24 24 024.
12: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
13: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen. Rollervilág.hu.
14: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
15: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Yeah! Itt a Rádió 8, sok igazi mai sláger megy benne a Bifa Party Show Summer Edition, az egyik üzenet itt szól, Viberen Ciaguki, ismét pécázunk, moron, nem nagyon esznek a halak, és szeretnék kérni velem egy jó fogós zenét, közben sütjünk a grill cuccot, ezt a beesett két potyazó, üzennek kik is valamit kérlek, legalább valami sör, videtek pista, üdv, Zsolinyó és Sanyikai, köszi, ha bemondod. Inkább ígyatok egy kis vizet, vagy narancsúz, sokkal egészségesebb, jó? Mert az alkohol ez nem jó. Fúj. Vizet, ígyatok vizet, kuki fizet, jó? Az egyik üzenek itt szól SMS-en, szökök hímei üzenetem, kicsi szívemnek, túl vagyunk a nehéz héten. Náthadár és gyengeséggel, hétfőjön a feltődés, addig is meleg tea, bújj az ágyban, gondolj egy szép éjszakára, pihenj sokat, este várlak, nagyon hímei.

C'est un radio voyant choqué, quasiment islagia, mais capta meilleur, la yon chèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche mèche tervezetben van három dalodat TikTokon feldolgozni értékelő videóként. Üdvözletel Rami, aki egy éve a Rádió 1 fan. De jó, de jó, de jó, de jó. Tényleg jók ezek kis muzsikák, nem pont szoma délután. Nem kell annyira pörögni, sőt, itt a bizonyíték. Hallod ezt? Tipikus kuki zene, tényleg. Az a kuki style. Kuki stílus magyarul, francúl kuki stíl. Stíl. Stül-stül. Érkezik Playboy, ez a szám címe, rólam szól. Valahol a kuki. Ha, persze. Üzsel, az előadó, francia DJ producer. Jó, Playboy, picike lajtozunk, utána egy kis szünet, szünet után, újra egy óra mixelés. Ha, tökéletes az élet itt a rádió egyen. Nagyon jön, Playboy, hoppá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
7: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
6: Akkor menjünk az Éderkertbe, válasszunk egy fát.
7: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az Éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
8: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
9: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora, mert jól esik.
10: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autódára. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: Kárnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
13: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
14: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
15: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Zenélünk, van egy jó hírem. Következő megszólalás 13 perc múlva. Pihi nektek, ugye? Nem fogtok hallani a csúnya hangomat. Csak mixerek! Ale hopp!

kívánok neked, drága Adam. Legyél egy jó kis tűzijátékes, te jó? Na, érkezik egy újdonság, ez a sajátom. Jobban mondva, sajátunk, mert ott van mellettem a jó barátom Kerner. Ültünk több napon keresztül stúdióban, és ez lett. A szám címe Fire. Szóval fogjátok sok szeretettel a legújabb Cookie Kerner elegűt. Fire itt a rádió egy ilyen, oké? Okay? És egy kis üzenet. Ha esetleg tetszik nektek ezt a zenét, nyugodtan lehet kérni azt a dalt a kívánság műsorban US Gary-vel. Hétköznap, jó? Allez, Cookie Kerner, Fire itt a rádió egy ilyen. Ja, gyere, baby, énekeljél! Oh.

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön.
4: A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Central Palace bemutatója

0: További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
1: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
2: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
3: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
4: Skoda. Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a

0: Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
1: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
2: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
1: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
3: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
4: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
3: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
4: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
3: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
4: Részletek fromhome.hu.
5: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
6: Aquasopron.com.
7: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sok igazi ma is legyen, majd ez időközönök itt szól. Sziasztok, a top 500 listára szeretnék szavazni. Only Mouse, My Heart Skips a Beat-re szeretnék szavazni. Rádja csak igazi ma is legyen, mert jó hétvégét, édes Andrészt írta. Jó, André, köszönjük szépen, és a szavazás felírtunk, jó? Ezután, szia,

0: mindenkinek köszi. Persze, hogy lehet, és utolsó üzenet, közlekedési infót tessék figyelni. Szia Kuki, M35-ös autópályán Debrecen után merik az autók sebességet Budapest felé, Zoo ezt írta. Érkezik David Guetta, Just the way you are. Újdonság!
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

0: Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi ma is sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, még egy órán keresztül itt leszek veletek. És most rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallani. Mert igen, élő kívánság műsorra. Van kedvetek, nyugodtan lehet telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0620-3-111-111-re. Jó, nem sokára újra zenélünk, jelkezik Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
9: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
10: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
9: Akkor menjünk az éderkertbe, válasszunk egy fát.
10: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
11: Építkezés? Otthonfelújítás? A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulóz szálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
12: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi ma is.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, tessék!
2: Halló!
1: Halló, szia! Rádió 1 hívtad, hello, szia!
2: Hello, én...
1: Igen?
2: Zenét szeretnék kérni.
1: Egy zenét szeretnék kérni. A legújabb Martin Garrix-hez, jó lesz neked?
2: Persze.
1: És mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, először ott hívnak téged?
2: Nórinak.
1: Nóri. Na, Nóri, kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix, kinek szóljon?
2: Neked.
1: Nekem? És mit, mit szeretnél nekem üzenni?
2: Hát, legyen további szép délután.
1: Neked is, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, szia!
2: Yeah.
1: Ritka valaki küldi nekem egy zenét, tényleg, de sikerült. Jó, jó, cuki volt. Allé, érkezik Martin Garrix, Ed Sheeran elégütt, meg egyszer mondom, Ed Sheeran, világsztár, a szám címe Repeat It. Allé, hopp, kukikám, indíts be!
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, egy hűséges hallgatók, csak kicsit furja a hangja most. Haló!
2: Igen, igen, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi a bajod, Viktor?
2: Még azt nem tudom.
1: Ah!
2: Mikrobiológiai problémái vannak.
1: Mikrobiológia, biológia, az jó, oké.
2: Igen, vagy vírus, vagy baktérium, még nem tudom.
1: Ja, megfasztád?
2: Hát, úgy is mondhatjuk.
1: Hát, figyelj, sokan vitatkoznak velem, hogy a megfázás nem létezik. Dehogy
2: igen,
1: nem.
2: Igen, ezt akartam mondani.
1: Dehogy nem. Figyelj, csinálunk egy ilyen, megyünk ketten Alaszkában. Jó, Alaszka.
2: Jó.
1: Zuhanzol egy jó meleg vízzel, jó vízes a hajad, és mész a mínusz 45-ben. Paf!
2: Paf lesz, igen, igen, igen.
1: Paf!
2: De feltöltöm magam vitaminokkal, és hát meg kell, hogy így jön.
1: Létezik aztán még fazas gyerekek, létezik. Na, de nem vagyok doktor, ma mondjuk szép lett volna, ez lettem volna, hát szerintem bajba lennék. Viszont, mint műsor etető, még itt vagyok, és kínálok neked egy lehetőséget, hogy kérjed el tőlem, és küldjél valakinek.
2: Csodálatos lehetőség.
1: Ugye?
2: Foglalkozom a táplálkozásokkal, keresem a megfelelőt is. Az egyik tanulmány azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó a húsfogyasztás.
1: De figyelj,
2: nem tudom, hogy
1: bocsánat, bocsánat, most ezt kérdezted, azt kértem tőled, hogy mondd meg, mit szeretnéd kérni tőlem, ilyen zeneileg, nem ilyen hús, amit tudom én.
2: Valami húsmenteset.
1: Húsmentes.
2: Legyen mondjuk vegári.
1: Ja. És kinek szeretne külön a World is Man DJ?
2: Minden őrültnek, olyanoknak, jó, mint én vagyok.
1: Oké. Okay. Köszönöm szépen a telefonnal, és most viccon kívül jobb urást kívánunk neked, jó? Innen a stúdióban vagyunk
2: szépen.
1: Egy páron, jó van? Ciao, szia, szia.
2: Sziasztok.
1: Húlaj, picike jobbra bará ment az a beszélgetés, de most zenérkezik a legújabb, nem vegán, hanem Regan Lili, a szám címe Heal Me.
3: Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
4: Ez a

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Kívánságműsor 20 óraig megyünk tovább. Ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Cucu vagyok, szia Kuki!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Most már tele a pocak, úgyhogy... Jókat.
1: Finom volt a vacsora, gondolom akkor, ugye?
2: Igen, grilleztünk, itt vagyok a lányomnál, Klaudiának, meg férjének, Gábornál. Itt van Nászaszom, Enikő, Jancsi.
1: Nagy a buli akkor, nagyon jó, szuper.
2: Az
1: nagyon jó, az nagyon jó. És mit szeretnéd kérni tőlem, szabad tudni?
2: Igen, David Gettát, a Nászaszom kedvence, lehet kérni?
1: Persze, és kinek szóljon?
2: Hát így akkor az egész társaságnak. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy jó érezzük magunkat, és így mindenkinek, jó?
1: Oké, megbeszéltünk, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Oké, köszi, szia,
1: szia, David Guetta, I don't wanna wait, allé, a pukikám, pörögünk el.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Lassan végig a kívásom műsornak, de van még egy telefonaló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben van.
1: Jó idő volt ma, nem azért? Ahhoz képest, hogy szeptember végé van.
2: Igen, azért még jó.
1: Ja, sőt, jövő héten 23 fok várható, tényleg, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na!
2: Elvittem a szeptember így.
1: Így van, a indiai nyár. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Riannától szeretnék kérni egy számot, Aminának, a család legjobb barátjának, ismerősének.
1: Oké.
2: Okay. Szeretnék kérni, nagyon szereti.
1: Oké, okay. Rendben, megbeszéltük mindent?
2: Igen, okay. Igen, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, a telefonáltál, jól legyél.
2: Szívesen, szia, Kuki,
1: ciao, ciao, Rihanna, where have you been? Ez következik, és ennyi. Indíts be, Kuki.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Itt van három DJ, Barán Attila, Hanvoy PJ, DJ Junior. Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9 érkezik US Gary és a World is Mine csapattal együtt. Mielőtt közelebb holnap találkozunk 17 órakor, én búcsúzom tőletek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Holnap újra találkozunk. Szép estét, kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
6: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Uli Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen. Rollervilág.hu.
7: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
8: Szevasztok gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon.
1: Indulunk.
10: Disco.
11: Disco Shit. Disco Shit.
12: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, minden tisztelet nagy érdemű publikum, Disco Shit Radio, Rádió 1-en. Szombaton is igazi mai slágermegy DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
14: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Bomb-

0: Tetted lesz. Bárány Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, FMM Beven applikáción keresztül én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, én is félőben vagyok, mert pont most kezdtem a szettemet a balatoni pop záróján Balatonfűszön, de itt vagyok és segítem Havai PG munkáját zenei hírekkel is.
2: Tessék kapaszkodni, mert a Rádió 1 egyik legnépszerűbb dalával érkezünk, ez az első, és ezzel kívánunk kellemes rádiózás. Jön Alex Kenji itt a Diszkosit Rádió Showban.
1: Bambolero, Bambolera.
2: Ja, így nem, van, nem, és már nem, is megyünk nem, tovább. Nem.

0: ő a fodrászod, aki mondta, hogy van hajad, nem? Épp már egy 6 évvel ezelőtt.
1: Mert van.
0: És nem fested, ez még font.
1: De egyébként ez nem igaz, hogy amit az Attilattól ez a humor nélküli szórakoztatás, mert van benne humor.
0: A neveket sem tudja. Mondjuk egy ideje szerkesztem neki ezt a Wikipédiáját, de nem veszi észre. Na, menjünk tovább. Én annyit akartam még mondani, hogy balatoni bobozok ma este.
1: Jöjjön most Imál Angel, azaz Gangó Bernadett a Messenger megfejtésében a Bad Times, amelyet ma este fogok játszani a budapesti, azaz a fővárosi rezidenciám nyitó bulián. Adás után egyből oda megyek, utána

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalom, adrenalinszínű a diszkosít a rádió egyen. Bombasztikus Attilával, Homoly Pidzsivel, ki mixel, és velem DJ Juniorral.
1: Bombasztikus ez a műsor, ennyit szeretem mondani.
0: Hát még 21 évesek leszünk idén, és ezt megünnepeljük majd december 5-én lesz a diszkosít születésnapja egyébként Budapesten. Hamarosan jön az esemény, készüljetek. Előző nap december 4-én is, hiszen amikor éjfél üt az óra, akkor tulajdonképpen szülinapunk lesz. Azt meg Pécset fogjuk idén is ünnepelni egyébként, ott is a 21-et, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz a diszkosítel és a 21. születésnappal.
2: Zenei hír következik, hatalmas nagy divat, hát most már vagy 5 vagy 10 éve régi dalokat feldolgozni, és ebben a sorban még Archie nem állt be, de ezzel a dal, ami most érkezik, beállt ő is. David Guetta jön, és a Just a Little Bit More Love itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádió showban.

0: mindenkit szeretettel.
1: Én pedig zárom a balatoni bob szezont. Balatonfűzfőn, ahol egész nyáron rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt az Ati is, ott volt a Peti is, és ezen kívül volt egy diszkosít is a szülinapon, és annyira jól sikerültek az események, hogy a vezetőség azt kéri, hogy jövőre ezt folytassuk, úgyhogy valószínűleg 27-ben lesz folytatás. De most a szezont lezárom, legalábbis azon részét, ahol ismertem magyar lemezolvasok egy rádió egy DJ-k játszanak. Ezzel búcsúzunk, én most ott vagyok egyébként élőben.
2: Jön egy olyan előadó, amelynek a lemezét biztos, hogy majd fogom játszani a fővárosban, ugye már a rezidenciámnak a nyitó bulián és Zalaegerszegen is, aki bebiztosította azt, hogy 2027-ben is ott legyen majd Ibizán a Universe-ben. Jön Fischer, méghozzá az oldalán, Tonsend, álljál itt a

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a Disco Shit Radio Show, Hambai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én, DJ Junior. Szombat este van, szerintem mindenki bulizik, mindenki bulisztat, így a Disco Shit DJ-k is dolgoznak, de együtt majd legközelebb, október 24-én fogunk játszani, méghozzá Békés Csamán, a helyi nagy fesztiválon mindenkit várunk nagy szeretettel, nagy koncert lesz, és a nagy koncert után nagy színpadon a Disco Shit.
1: Évente csak egyszer szoktam a saját lakhelyemen zenélni, méghozzá egy fesztivál keretén belül, ez a mai nap folyamán történik meg, méghozzá 21.15-től 22.30-ig állok majd a lejátszók mögött a nagy színpadon. Nem mondom a rendezvény nevét, nehogy azt mondják, hogy reklám. Egyébként pedig ingyenes, hozzáteszem a rendezvényt, vagy nyugodtan beszélhetnék róla, hiszen ott nem keletkezik kereskedelmi bevétel. De a lényeg, hogy ma hazai pályán zenélek, tessék.
2: De várj, meg is héten mondtad, hogy
3: Igen.
2: Ha mondom, egész héten mondtam.
0: Igen, én annyit akartam mondani, hogy lakhelyeden zenész, akkor ez most a Bárány Fitness izében van a buli.
2: Nem, Waterpark
0: and Fitness Center.
2: Már is menjünk tovább, jön egy sajátom a háttérben, Dukai Regina csodálatos hangjával, velem Hambai PG-val a Dream of My Life jubiláris verzióját a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Disco City Radio Show, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior várjától és jó magam hanvai Pici búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, én azzal köszönök el tőletek, hogy ma egyszer vecsés, és aztán utána

0: Attila voltam, sziasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, legközebb hétfőn élőben mixelek itt a Rádió Egyen, és azzal búcsúzom mindenkitől, hogy minden DJ Junioros remix, legalább a nyáriak, azok biztosan elérhetők a DJ Junior Facebook csatornán, illetve a privát oldalon is, aki barátom, az láthatja, oda ki van tűzve a poszt. Ezen kívül én most pont szerintem fél időben vagyok a balatoni Bob Záron, Balaton Fűzfőn, hogyha még valaki arra jár, akkor bulizzon velem. Holnap este 8-kor újra diszkosít, és jövünk, szavaztok!
2: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, most, hogy vége az adásnak, húzok a budapesti rezidenciámra, és megnyitjuk az idei szezon teljesen megszépülve, megújulva, borzasztóan modern technikával. Tessék hozzánk benézni, utána pedig húzok Zalaegerszegre, és ott is szórakoztatok minimum másfél órát. Én Edzsel búcsúzném, ennyi lett volna a Diszkosit Rádió Show-t a Rádió Egyen. Szevasztok!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: Foxpost applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
2: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Ja, szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
5: Te meg a bográcsba.
4: Ilyen marha pörköltet csinálok.
6: Nem már!
4: Ez is komolyan.
6: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
4: Na most ez
5: a vegánoknak is kedvezni.
4: Most kételkedtek ebben?
6: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
5: én
6: lesznek.
5: Odaálltunk
6: a Lacival, mi grill leszünk, érted?
4: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grill sütő?
6: Gondolom.
4: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
5: Látod,
6: meg akarok bolondulni.
4: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
5: Ready to get mad.
4: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
6: Igen.
4: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
6: Olyan.
5: Az mozog olyan. A szád is hazud.
4: Nem, tökre bevallanám, vagy nem.
5: És de milyen lecsót csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
4: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
6: Nagyon jó.
4: Rendesen szalonnával indítok.
5: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről...
4: Nincs megnyitva semmi.
5: Ez bántó.
4: Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
6: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
4: Fogd a zabáját!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy menő házi buli. Olyan lesz velünk ez a következő 4 óra, a legmenőbb magyar DJ-kkel. Szokás szerint a Laughing Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy szuper jó zenével kezdjük a hétvégét, azaz a Third Is Mine Radio Show első óráját. Következzék tehát Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, annak és a szombati külön kiadása, ami 4 órás 10-ig a Laughing Arms lemezjátszói mögött, irány Franciaország, Jugel jön most.
1: Én nagyon szeretem Jugel munkásságát, úgyhogy szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha Jugellel fogunk tovább menni, és ami következik tőle, az a Shine, és picit emlékeket szakít fel ez bennem, hiszen nem is olyan túl rég járt Magyarországon, itt Budapesten, és nagyon-nagyon nagy tombolás volt erre a dalra. Úgyhogy menjünk tovább Jugellel, és következik tőle a Shine, itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show a Laughing Arms elemez játszói mögött. Mi a most, Andris?
1: A TikTok, valamint az Instagram rengeteg zenéből, valamint DJ-ből és producerből csinált már világsztárt. Egy picit ide sorolom a következő dalt is, hiszen rengeteg TikTok contentet látunk erre a dalra. Tényleg ilyen nagyon hidegrázós ez az egész. Úgyhogy úgy gondolom, hogy The Bauer újdonsága a Magnetic kihagyhatatlan itt a Rádió egyből, a World is Mine Radio Show-ból. Ezzel megyünk tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombati külön kiadása a Loving Arms, New Week és Antonio Mixel éjfélig. Éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk, Freezert látjuk majd vendégül. Na Andris, mi a most?
1: Megmondom őszintén, a következő dalnak én szerelmese vagyok, többek között már csak amiatt is, mert ez a hangzás, ami ebben megtörténik, az hozzám mostanában nagyon közel áll. Blondish egyik újdonságáról beszéltem, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi, this is Blondish and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Kell indítjuk be a szombat estéteket. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A Loving Arms mixelt az elmúlt egy órában. Andri és Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, ezt a szombatot, nagyon jól éreztem magamat. Velem Szegeden találkozhattok. Geri, neked kitartás. Szevasztok.
0: Maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszótnál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Dolce Vita Night Club Zehkendor. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendor. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
5: Ha beton, akkor lejjer.
6: Ha beton, akkor lejjer.
5: Transportbeton szállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
7: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
8: www.masterpartner.hu.
7: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
9: Te meg a bogrács.
0: Ilyen marha pörköltet csinálok.
10: Nem már.
0: Ez is bográcsba.
10: Hát nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
0: Na most ez
9: a vegánok meg is kedvezni.
0: Most kételkedtek ebben?
10: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát én egyszer a csapatépítőn voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
9: én
10: lesznek.
9: Én takarítottam Feri főzőt.
10: Oda a Lacival, mi grilleztünk, érted?
0: Az tudod, mennyit elosztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
10: Gondolom.
0: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
9: Látod,
10: akkor amúgy... meg akarok bolondulni.
0: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
9: Ready to get mad.
0: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
10: Igen.
0: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
10: Olyan.
9: Az mozog
10: olyan.
9: A szád is hazud.
0: Nem, én tökre bevallannám, hogy nem.
9: És tesz, de milyen lecsót csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
0: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
10: Ó, nagyon jó.
0: Tehát rendesen szalonnával indítok.
9: Annyi, hogy megejtened a YouTube linket, amiről...
0: Nem, nincs megnyitva semmi.
9: Jó,
10: szalonnával indítasz.
0: Ez bántó. Ez bántó. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
10: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
0: Fogd be a pokrát, a zabáját!
10: Mit ugrat?
0: Hát mit ugrat?
10: Van valami, amaj nincs.
0: Hoztál vörös bort, vagy nem hoztál vörös bort? Üljél a töltsén rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1. Budapestről. A Gellért-hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Innentől New Week adagolja a legmenőbb zenéket. Szevasz New Week, induljunk el!
1: Hello, hello, örök lázban, és a szombat este tényleg azt gondolom, hogy jó zenékkel kell, hogy teljen. Rengeteg újdonság lesz ma, úgyhogy készüljetek erre, legyetek nyitottak, jó zenék fognak szólni. Ez a rádió egy, ahogy csak igazi mai slágerben, gyertek velünk!

0: Minden este 9-től nagyon köszönjük, hogy ma is a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, mellettem 11-ig Newvik, aztán 11-től Antonio elemezjátszói mögött, sőt lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után, erre kitérünk majd néhány perc múlva. Newvik?
1: Igazából mondhatnák azt is, hogy vadé új zenék szólnak, de az előző az 2013-as volt ugye a Mine. Hát ennyiben meghazudtultok önmagat, viszont a Livid All ez egészen friss darab a Lost Frequencies-től, úgyhogy ezt hallgassátok és tekerjétek fel a hangerőt itt a Rádió 1-en.

0: Jó egyes a Third Is Mine Radio Show, fantasztikus zenék, zseniális remixek, és hát egy fantasztikus DJ Newbik a lemezjátszóknál.
1: És egy nagyon jó műsorvezető, Hello Geri!
2: És hát a világ legjobb hallgatói!
1: Így van, így van, nyalogassunk körbe mindenkit, és önmagunkat legfőképp. Viszont Cassianit azt mindenféleképp körbe kéne, már nem úgy, mert egy nagyon jó producer, zseniális zenéket hoz, és én azt gondolom, hogy idén meghozta nekem legalábbis a nyárs legelét, én az elejétől kezdve, hogy meghallottam, minden héten azóta játszottam, nem véletlenül imádom. Come to Life és Cassian itt a Rádió 1.

0: Mindig felfelé megyünk.
1: Abszolút, ívelgetünk, ütemezgetünk. Fed LeGrand szerintem egy óriási ember megint csak. Hát ugye nem tudom, mennyi zenét játszottuk el, fel nem tudnám sorolni, viszont az egyik legmenőbb szerintem, amit mindenki ismer, tegyük fel a kezünket, és élvezzük. Put your hands up for Detroit, itt a Rádió 1-en.

0: Néhány percig még New Week Mix-el, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha végeztek a srácok a budapesti rezidenciánkon a bútor készítéssel, a hangfal beszereléssel, akkor ott fogok fellépni, hanem akkor így jártam, akkor haza megyek. Nem, elkészültünk, hogy ma van a nyitóbuli a budapesti rezidencián, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt az esélyt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Mi is nagyon köszönjük, sok sikert neked ma estére, maradjatok néhány perc és jön Antonio, ez a Rádió 1 és a World

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, Antónióval megyünk bele a szombat éjszakába. Jó feszes dallamok jönnek. Hello Anti, kezdjük el.
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek. Az amerikai származású Gordóval indulunk. Ő az a producer, aki az elmúlt időszakban teljesen átírta a klubzene szabályait. Így nem is kezdhetném mással a szettet, mint a Loco Locoval. Szóval érkezik Gordó és a Loco Loco itt a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Antonio elemezjátszóknál.
1: Ugrunk is tovább, már is jön egy zseniális rework, ami garantáltan mozgásba hoz mindenkit a rádiók előtt. Készüljetek, érkezik R-Square és az Ullalala itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Gurunk rá titeket a szombat éjszakáron. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio mixel. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ha igazi, hamisítatatlan itáliai house lüktetésre vágysz, akkor ezt a friss, ropogós megjelenést garantáltan imádni fogod. Ugrunk is tovább. Érkezik Alea and Gallo és Salvatore Papa közöse. Ez a So Real itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Szombat este a Rádió 1-en a 30 Mind Radio Show-ban Antóniótól az utolsó előtti zene, ez volt ma. Zseni volt veled ez az elmúlt egy óra, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózás továbbra is, maradjatok itt a Rádió 1-en, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a 30 Mind Radio Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Hugo jön David Gettával és a Shine-nal, aztán pedig éjféltől a Guest Mix-ben a lemezjátszóik mögött. Fraser.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Kaiser! World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, hello mindenkinek a lemezjátszói mögött a következő egy órában Fraser. Ő készítette a heti guest mixünket. Hugo-lel indulunk, ez a

Un qué? Dame un qué. Un qué? Un qué?

0: emelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egész éjszaka innentől én hozom a legnagyobb kedvenceket. Nem állok meg, nem dumálok, csak indítom az ilyeneket, mint ez. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a Rádió 1.

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

A Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy köztük pedig egy újdonság most Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betét dala lett, az I Follow című dal, ami 2021-ben jelent meg. Na, de most vissza inkább 2026-ba, és az újdonságot mutatom tőle a Golden

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lost Frequencies a fogyadásban, aki azt mondta, hogy nem tudatos döntés volt neki ez a karrier. Még néhány évvel ezelőtt mesélte, hogy már középiskolás kor óta zenéket készít, de nem igazán volt ez egy nagy karrier cél. A számára inkább csak szórakozás, és azt is hozzátette, hogy bár mindig szerette a zenét, sosem számított rá, hogy ekkora dolog lesz belőle. Hát ez pedig konkrét a világsiker. És nem csak ennél a dalnál, de ez a legújabb Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

kulcsokat, az egyik pedig nyitni fogja azt a konténert, amiben van egy személyautó. Van 4 főre szóló 1 hetes pihenés. Van 1 000 000 forint értékű elektromos szerszámgépcsomag, Gorenje háztartás,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi